0: Paks FM.
1: Összekötött. Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is, ha neked.

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha meg.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Ez a Paksef.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Trump az iráni vezetés részéről az elmúlt napokban reagáló bejegyzésében megismételte állítását, miszerint Iránnak nem marad haditengerészete és légiereje, megmaradt katonáit pedig nem tudja kifizetni. Pakson tartott ülés szerdán a kormány, rendkívüli döntéseket hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Duna vízszintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán Paksnál.
2: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
1: Magyar Péter hozzátette, a fenék küszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készen létbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
2: A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
1: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István Paksváros alpolgármestere, a Városházán a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldás, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
3: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívül alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
1: Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be szerdán Radu Miruta, ügyvívővédelmi miniszter. Az Agerpress hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátette, a folyam elágazásán végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldás, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
2: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívül alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
1: Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozivetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Femme Majorette csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Egész nap íjászat, júrta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

az Alfavé slágere egy kicsit másként Eva Max és David Guetta két évvel ezelőtt hozta ki felújított formában. Ezzel indult a reggel 6 órási élesztő, 6 óra 7 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok, és nagyon jó készülődést mindenkinek. 2026. augusztus 13-án csütörtökön, azon a napon, amely napabbal kezesek nemzetközi napja, és nem mellesleg Ipoly, Gerda, János és Gertrúd neve napja is, valamint az Ibolyákat, az Emődöket és a Heléneket is meg lehet a mai napon köszönteni. Induljon nagyon jól a reggeletek, tartalmas volt a tegnapi nap, hiszen kormányülés volt Pakson, illetve a paksi atomerőműben kihelyezett kormányülés. Magyar Péter és a miniszterei meghozták a döntést, azonnal megkezdték a folyómeder aljára építeni azt a dunai fenékküszöböt, amely majd segít a Duna vízszintjének az emelésén. Hát ezzel a témával mindenképpen fogunk foglalkozni. Jó lenne egy kicsit mérnöki szempontból is körbejárni majd ezt a témát. Meglátjuk, szerintem sikerülni fog, illetve vendégem is érkezik majd ebből az apropóból, Hanvas István, az atomerőmű egykörű vezérigazgatója, aki egyébként 2010 és 2018 között volt, illetve vezette az atomerőművet. Én nagyon kíváncsi vagyok az ő véleményére is, és többek között majd vele megpróbáljuk kibeszélni a tegnapi történéseket, amelyek állítólag látványosan megkezdődtek a Duna paksi atomerőmű és Duna Szent Benedek közötti szakaszán, úgyhogy ezzel a témával mindenképpen foglalkozunk, illetve azzal, hogy tegnap napfogyatkozás volt. Ki látta a napfogyatkozást egyébként? Hát aki nagyon a napban nézett, ami ugye Paksról, illetve a környékről lemenő nap volt éppen napnyugtakor, az esetleg láthatta a jelenséget, de csak úgy a nappaliban ücsörögve jelentem, illetve az étkezőben ücsörögve semmit nem észleltünk belőle. Úgyhogy ami pedig a spanyolországi felvételeket illeti, videófelvételeket vagy fotókat, nem tudom, láttátok-e, ugye ott volt igazán Spanyolország bizonyos részein úgy igazán nagy élmény a teljes napfogyatkozás. Hát én nem tudom, én úgy emlékszem, hogy sok ennyire sötét nem volt, és két percig nem tartott 1999-ben, amikor elméletileg Paksról tökéletesen lehetett látni és napközben. Minden esetre ezen is túl vagyunk, és akik ügyesek voltak, azok videó vagy fotófelvételeket azért tudtak a magyarországi látószögből is készíteni. Ami az időjárásunkat illeti, lássuk, hogy mire számíthatunk a mai napon, hogyan készülődjetek, hogyan öltözködjetek. Jó hírek vannak mára. 27 fokos nappali átlag hőmérsékletet ígérnek az országra, de mindjárt megnézem, hogy az applikációnk mit mond. Az applikáció szerint Paksnál a legmagasabb érték így is 30 fok lesz, de talán jobb, mint a 35-36, hiszen már nagyon régóta ígérik, hogy enyhébb lesz a nappali hőmérséklet is, és ez tegnap sem jött össze. Tehát a mai napon a napsütésé lesz a főszerep, és a csapadék továbbra sem válható, viszont sokfelé élénk lesz az északkeleti szél, és 27-30 fokos maximumra lehet számítani, aztán sajnos a következő napokban újra melegedni fog, hétvégén már újra 35-36 fok érkezik. Vasárnap és hétfőn ugyanez lesz a jellemző, és a mostani előrejelzés szerint hétfőre ígérik, illetve hétfőtől ígérik a csapadékot, de hát ez is nagyon sokszor csak tolódik, úgyhogy így készüljetek a mai napon, lehet ugyanúgy nyárias, lengeöltözék, most már úgy tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy 40 fok van, vagy 27 esetleg, ugyan abban a ruhában túléljük azt az adott napot. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom nektek az élesztőt, és már is mondom, hogy milyen témák várnak ránk, tehát ami a fenékküszöb építését illeti a Duna alján, a Paks-Duna-Szent Benedeki szakaszon, ezt a témát Hanvas Istvánnal, az atomerőmű korábbi vezérigazgatójával fogjuk kibeszélni 7:30 között. 7:30-ra érkezik hozzám Kürtösi Krisztián paksi plébános, ugyanis Pakson rendezik meg augusztus 22-én jövő héten a keresztény édesanyák Szent Mónika közösség országos találkozóját, hogy egészen pontosan miről van szó, egyébként imádkozó édesanyákról, ezt fogjuk kibeszélni. 8 óra után megtudjuk, hogy vajon milyen volt a Real Madrid ellen pályára lépni. Osváth Attila, aki a Ferencváros labdarúgója ugyan, de hogy
ugye hosszú évekig, 2019-től egészen ez év februárjáig a Paks FC egykori játékosa volt. Ő fogja nekünk elmesélni, ugyanis múlt héten szombaton ugye nagy meccse került sor, illetve felkészülési barátságos mérkőzés volt, tehát mégiscsak a spanyol Real Madrid csapata járt itt Magyarországon, Budapesten, és egy barátságos mérkőzést játszott a Fradival, egyébként 2-1 lett az eredmény a Real Madrid javára, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg a világ leghíresebb és jelenállás szerint legértékesebb futballcsapata ellen milyen volt pályára lépni, szóval Osival fogok 8 óra után erről beszélgetni. 8:30 után a Pódium Táncstúdió vezetője Báló Vivien érkezik hozzám, ugyanis 65 ezer ember előtt lépett fel a Paksi Pódium Táncstúdió a Szigeten DJ Otti bulián. Hát azt gondolom, hogy Paksi táncosok sokfelé felléptek már az elmúlt években, de 65 ezer ember előtt színpadra lépni, az azért nem akármilyen élmény lehetett, úgyhogy ezt fogjuk kibeszélni. 9 után pedig a Nemzetközi Fúvósnapok Fesztivállal foglalkozunk, minden reggel ugye fogadunk vendégeket a fesztivállal kapcsolatban. A mai napon Paksonat koncertet este 6 órakor a Magyar Honvédség Központi Zenekara a fesztivál keretein belül. Ingyenes a koncert, és hát egy elképesztő repertoár az, ami érkezik Paksa. Előre szeretném felhívni a figyelmet, szerintem érdemes esetleg úgy készülni, hogy esti programnak ezt választjátok, szóval a fesztivál szervezőivel ezt is ki fogjuk beszélni 9 után. Tartalmas lesz a reggelünk, és persze itt lesznek közben a nagyon jó zenék is. Arra gondoltam, hogy folytassuk Budapest bárral. Nagyon jó készülődést mindenkinek!

A Montreux Boys nevű banda egy fiú együttes volt, amit annak idején Nagy-Britániában egy televíziós sorozat kapcsán hoztak össze. Nem volt túlságosan hosszú életű, de a 2002-es Secret Trust című slágerük egészen főbemászóra sikeredett. Ez szólt itt a Paks FM-en 6 óra 21, illetve 22 perckor most már, amikor a hőmérő itt a stúdiónál hihetetlen, de 20 fok alatt van, 19 fokot mutat. Én nem tudom, hogy hány hete vagy hónapja nem volt erre példa, így reggel 6 óra környékén már 25 szokott lenni, úgyhogy ma enyhébb időt ígérnek, lehet, hogy Paksnál lesz 30 fok, és nagyon sok napsütés, és a napnak ereje van, és azt érezni fogjuk, de hát, ha jobb lesz. Hát, ha jobb lesz, mint a 34 és a 35, azon a napon, amikor túl vagyunk a napfogyatkozáson, hát nem akármilyen élményben volt részük azoknak, akik el tudták csípni tegnap Paksról, vagy Magyarországról, a Balaton környékéről például nagyon sok szép fotó érkezett, többek között az időkép is megosztott rengeteg fotót, mert hogy részlegesen lehetett látni a napfogyatkozást Magyarországról is. Egyébként majdnem napra pontosan 27 évvel ezelőtt volt utoljára teljes napfogyatkozás megfigyelhető Európából, és ugye akkor mi beleestünk, ugye Pakson, abba a tengelyben, ahonnan 100%-osan megfigyelhető volt. Egyébként 1999. augusztus 11-én történt, és hát Magyarország bizonyos részeiről, tengelyéről egy nagyon ritka csillagászati eseményt tekinthettünk meg. Most ugye augusztus 12-én a naplementét megelőzően hazánkból részlegesen takarta ki a hold a napot. Keleten, délkeleten, a legkisebb Sopron térségében, a legnagyobb mértékben, ott 86%-os volt a látványa a napfogyatkozásnak, viszont Izland nyugati részén, Észak-Spanyolországban és a Baleár-szigeteken tartózkodók teljes napfogyatkozásban gyönyörködhettek. Természetesen erről a jelenségről rengeteg videó felelhető, illetve fotó az interneten. Én láttam egy spanyol országi magyar tudósítást is, ahol számomra az volt a legérdekesebb, hogy nagyon úgy tűnik a videó felvételen, mintha tényleg szinte teljes éjszakai sötétségbe borult volna ott az a spanyol térség, és 2 percig tartott állítólag. Holott én a 99-es napfogyatkozáskor úgy emlékszem, hogy azért nem volt teljes sötétség, és csak pár másodpercig tartott a jelenség. Azt lehetett érezni, hogy hűvösebb van, annak a pár másodpercnek az erejéig, lehet, hogy fél perc is volt, most nem néztem utána, na minden esetre ezen is túl vagyunk. Egyébként Graca Levi kollégánk nagy erőkkel kivonult állítólag az Ürge mezőre, hogy egy nagyon professzionális videófelvételt készítsen a napfogyatkozásról, illetve nálunk ugye Paksról, Magyarországról a naplementés napfogyatkozásról. Nagyon kíváncsian várjuk egyébként, hogy sikerült-e Levinek a felvétel. Hát ennyit a tegnapról, illetve a tegnap kapcsán a félhetes hírek után mindjárt foglalkozunk a Dunai fenék küszöb építésével is, többek között Kapitány István energiaügyi minisztert is hallhatjátok majd itt nálunk a Paks FM-en, de a félhetes hírek elé befér egy dal. Louis Capaldit választottam, a brit énekest, mert hogy a mai napon tudósítunk majd a szigetről, Harmad Gabi kolléganőnknek köszönhetően, és a mai szigetes fellépők közül Gabi azt mondta, és úgy nyilatkozott, hogy Louis Capaldira a leginkább kíváncsi. Arról a skót énekesről van szó egyébként, aki 2019 márciusában kijött a Someone You Loved című dalával, kapásból első lett a slágerlistákon Nagy-Britániában, 7 hétig, 7 darab hétig le sem tudták onnan taszítani, az év dala díjra is jelölve volt a 62. Grammy gálán, illetve elnyerte az év dala díjat a 2020-as Brit Awards-on, a díjátadón a legjobb új előadó díjat is elnyerte Louis Capaldi, aki egyébként egy 96-os születésű fiatalember, 29 éves, és a Sziget Fesztivál mai egyik sztárja lesz, tehát egyébként egyik fő fellépője a nagy színpadon, utána pedig a Florence and the Machine következik, rájuk is nagyon sokan kíváncsiak, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk majd Gabi tudósítását.
Ami pedig Luis Capaldit illeti, hát akkor hallgassuk meg ezt a bizonyos 2019-es Someone You Loved című felvételt. Balladáról van szó, de állítólag nem csak lassú dalai vannak Luisnak.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításáig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte Putyin, írja az MTI. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat. Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-től Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Fan Majorette csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, júrta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az idei évben az atomfutás 14., a brutálatom 13. alkalommal kerül lebonyolításra Pakson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
2: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt módosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Éles

Spirito után pontosan 8 perccel járunk reggel fél hét után, augusztus 13-án csütörtökön, amikor már most így kora reggel látható, hogy szépen sütni fog a nap. Lehet, hogy csak 27-30 fok közötti hőmérséklet várható, tehát enyhébb időt ígértek ugye mára, de azért a napnak lesz ereje, úgyhogy így készüljetek a mai napra, és úgy, hogy ma reggel sokat fogunk foglalkozni a Dunai fenék küszöbbel, amely elméletileg egy műtárgy, így is mondta egyébként Magyar Péter miniszterelnökünk. No, de mi az a fenék küszöb, és hogyan menti meg az atomerőművet? Ezt a kérdést frappánsan feltette többek között a Telex is a tegnapi napon, és például az ő cikkükben is igyekeznek részletesen megírni, hogy tulajdonképpen hogy néz ki egy fenék küszöb, árvízkor, nem tetézi-e majd a bajt, ha emelnek a vízszinten, egyáltalán mi lesz a Duna élővilágával, illetve a hajózással. Nos, elméletileg a fenék küszöb egy olyan át, ami nem látszik ki a víz alól. Ezt a Telexnek, erről a Telexnek nyilatkozott dr. Timár Gábor, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetője, az MTA doktora. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor köveket pakolunk egy hegyi patakba, és pár centivel megemelkedik a víz. Gyerekként mindenki játszott talán ilyesmivel. Most ugyanezt fogjuk csinálni, csak nagyban, így nyilatkozott Timár Gábor. Ugye Magyar Péter miniszterelnök tegnapi bejelentése szerint a végleges fenékküszöb alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a vízszintet, de egy esetleges árvíz idején semmilyen veszélyt nem jelent majd. Egyébként Timár Gábor úgy nyilatkozott a Telexnek, hogyha megépül a fenékküszöb, az óhatatlanul emelni fog valamennyit a vízszinten egy árvízkor, de ha meg tudják oldani, hogy ilyenkor a vízszinten csak keveset, akár csak 5 centit emeljen, akkor nem ront sokat az árvízi helyzeten, és ez szerinte Timár Gábor szerint technikailag kivitelezhető. Minden attól függ, hogy milyenek lesznek az építmény paraméterei, és ezek egyelőre nem ismertek. Egyébként mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, nem csak a látványra, nyilván mi itt Pakson és környékén megtehetjük, vagy akár Kalocsáról is a túloldalról, hogy majd kiballagunk erre a bizonyos helyszínre, ugye a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek közötti szakaszra, hogy megnézzük, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos építkezés. Viszont hát magáról, a technikai paraméterről valóban nem sokat árultak el. Magyar Péter és kapitány István, mert hogy ő is adott ki közleményt mindezzel kapcsolatban, ezt egyébként pár perc múlva meg is fogjuk hallgatni. Tehát a tegnapi Paksa kihelyezett, illetve atomerőműbe kihelyezett kormányüléssel, illetve azzal, hogy mit jelent majd a Dunai fenékküszöb, ezzel fogunk foglalkozni majd 7 óra után is, amikor Hamvas István, a Paksi atomerőmű egykori vezérigazgatója lesz a vendégem. Most folytassuk zenével, aztán visszatérünk még ehhez a témához. George Michael következik. Jó reggelt és nagyon jó készülődést mindenkinek!

0: 98-ból George Michael-el, pontosan 3:47-kor. Remélem, hogy mindenkinek jól indul a mai reggele. Augusztus 13-án már csütörtök van, a mai és a holnapi nap után jön a hétvége, és utána már csak egy rövid hét, mert hogy jövő héten 4 napos hosszú hétvége áll majd a rendelkezésünkre az augusztus 20-ai ünnepnapnak köszönhetően, és hát jönnek a Szent István napok, nagy rendezvények lesznek Pakson, illetve a vételkörzetünk többi pontján is. Remélhetőleg mindenki jól meg tudja majd tervezni és szervezni azt, hogy egy picit pihenjen is. Hát nem lesz pihenés a dunai szakaszon itt Paks és Dunaszent Benedek között, és hogy egészen pontosan a fenék küszöb építéséről hogyan nyilatkozott kapitány István, azt mindjárt meg is hallgatjuk a következő percekben. Ugye a tegnapi Paksa kihelyezett kormányülésről megint Magyar Péter miniszterelnök adott nyilatkozatot a Facebook oldalán keresztül, és mivel az elmúlt hetekben tulajdonképpen a Duna alacsony vízállása és a paksi atomerőmű kérdésköre miatt alapvetően sok olyan kritika jött ki, illetve ezzel a témával kapcsolatban sok olyan kritika jött ki, hogy nem szólalnak meg a szakemberek, mindig csak a miniszterelnök nyilatkozik. Ezért gondoltam, hogy akkor most játsszuk be kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszterünknek a tegnapi Facebook videóját. A következő 4 percben tulajdonképpen azt fogja elmondani, hogy tehát milyen döntés született, és egészen pontosan hogy is fog kinézni ez a fenékküszöb.
1: A paksi kihelyezett kormányülésen arról döntöttünk, hogy haladéktalanul megkezdjük a folyómeder aljára egy dunai fenékküszöb építését. Ezt a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek közötti szakaszon a Duna folyására merőlegesen építjük meg. Ez közel 150 000 köbméter követ használunk fel. A munkát egy időben a Duna mindkét partján megkezdjük, és ez a fenékküszöb hosszú távú megoldású fog szolgálni arra, hogy akár 1 méterrel is megemeljük a Duna vízszintjét az erőmű hűtővíz csatornájánál. Magyarországon legutóbb több mint 30 éve volt arra példa, hogy ehhez hasonló méretű fenékküszöb létesült. Ez hatalmas műszaki és logisztikai feladat, amin a vízügyi szakemberek, a paksi atomerőmű, az energetikai és nukleáris szakemberek, a honvédség és a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökei együtt dolgoznak. Most ők mutatnak példát számunkra arról, hogy mire képes az ország, ha összefog. Ezzel egy időben a következő napokra is felkészülünk. 2 egyenként 80 méter hosszú bárkát helyezünk készenlétbe Paksnál. Ha szükséges, ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-rel is megemelhető a Duna vízszintje. Az első bárka, és ez nagyon jó hír, már meg is érkezett Paksra 1 órával ezelőtt. Más esetben egy ilyen beruházás előkészítéséhez és kivitelezéséhez hosszabb időre lenne szükség. Most azonban erre nincs időnk, egyszerre kell gyorsnak és pontosnak lennünk. Ezért a kormány kiemelt beruházásnak minősíti az építkezést és az ideiglenes megoldás jelentő bárkák felhasználását is. A szükséges engedélyeztetési eljárás a beruházással párhuzamosan folyik majd. És van egy szempont, amelyből a gyorsaság ellenére sem engedhetünk, a nukleáris biztonság. Minden egyes fázis vízügyi, energetikai és nukleáris szakemberek bevonásával történik majd. Ugyan most a cselekvésnek van az ideje, de hamarosan fel kell tennünk a kérdést, hogyan fordulhatott elő, hogy Magyarország energiarendszere ennyire kiszolgáltatottá vált. A Fidesz kormány nem törődött hazánk energiabiztonságával, jól ismerték a kockázatokat, de nem tettek azért, hogy felkészítsék, ellenállóbbá tegyék az energiarendszert. Paks a magyar energiaellátás legerősebb pillére, de nem az egyetlen. Ott van mellette a villamos energiahálózat, amelyet évtizedeken át nem korszerűsítettek megfelelően és eléggé, pedig ma már egészen mást várunk tőle, mint 20 évvel ezelőtt. Ott van a megfelelő mértékű tárolókapacitások hiánya. Bár napközben rengeteg napenergiát termelünk, de nem tudjuk tárolni és felhasználni az esti időszakban. És ott van a diverzifikáció kérdése, vagyis hogy egyetlen forrásra támaszkodunk-e, vagy többől tudunk gazdálkodni. Ha egy rendszernek ennyi eleme gyenge, akkor elég egyetlen szélsőségesen aszályos és meleg nyár, és az egész ország megérzi. Pontosan ez történik most velünk. Ezért indítottuk el az átfogó energiafejlesztési programunkat, amelynek keretében bővül a tárolókapacitás, megújul a hálózat, és felgyorsulnak a szélenergiával kapcsolatos fejlesztések. Ezek jelentős részét a hazahozott Európai Uniós forrásokból valósítjuk meg. Több lábon álló, kiegyensúlyozott, stabil energiarendszert hozunk létre. Az elmúlt 16 év energiapolitikája nem jó alap. A toldozgatása, foltozgatása nem vezet sehová. Több lábon álló, kiegyensúlyozott, stabil energiarendszert hozunk létre. Olyan energiarendszert építünk, amelyik olcsóbb, tisztább, hatékonyabb és kevésbé függ másoktól. És mindenek előtt olyat, amelyre Magyarország akkor is számíthat, amikor igazán nagy a baj. Ez a feladatunk, és meg is fogjuk csinálni.
0: Kapitány István gazdasági és energiaügyi minisztert hallottátok a tegnapi napon a Paksa kihelyezett kormányülés után. Ezt a 4 perces videót, illetve hanganyagot tette közzé a Facebook oldalán. Magyar Péter hasonlóan cselekedett egyébként. A híreinkben hallhattok is Magyar Péter nyilatkozatából részleteket majd a mai napon, és mindezek mellett Pakson is sajtótájékoztató volt, amelyet a város vezetése tartott, és arra hívták fel tulajdonképpen a kormányzat figyelmét, hogy

Mielőtt Süli Jánost követően átvette volna a vállalat irányítását, nyugdíjba vonulásakor pedig Pekári Géza követte őt a vezérigazgatói székben, többek között erről is fogunk azért egy érdekes aspektus szempontjából vagy miatt beszélgetni, úgyhogy 7 óra után Hamvas Istvánt várom, addig még van idő, hogy egy kicsit zenéljünk, illetve a 7 órási hírekig egy-két sláger befél, Selena Gomez és Benny Blanco közöse biztosan

0: Selena Gomezék után mindjárt reggel 7 óra Robi érkezik a hírekkel, 7 óra után pedig két vendégem is érkezik, Havas István, a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatója, akivel majd a tegnapi történéseket és ezt a bizonyos dunai fenéküszöböt fogjuk kibeszélni. Elsősorban 7:30 után pedig Kürtösi Krisztián, Paksi plébános érkezik hozzám, aki nem mellesleg az Országos Keresztény Édesanyák Szent Mónika közösségének a lelki vezetője is, és egy augusztus 22-i paksi országos, egyébként országos, de pakson megrendezésre kerülő rendezvényről fogunk beszélgetni 7:30 után, de most a 7-es, illetve a 7 órási hírek után nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Az M6-os autópályán a délfelé vezető pályatesten a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Ezt jó, hogyha tudjátok, de egyébként ki van táblázva a történet, tehát az M6-oson Pakstól délre. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom a 46-os és a 47-es szelvények között. Az 52-es főúton továbbra is tart az útépítés Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es szelvények között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani, ami pedig az 51-es főútat illeti Bátya és Sükköst között a 127-estől

0: egészen a 146-os kilométer szelvényig napközben kaszálási munkálatokat folytatnak, ami miatt mozgó tereléssel időnként elfoglalhatják a fél útpályát, Taksony térségében pedig csomópontot építenek, tehát az 51-es főúton a 22-es szelvénynél nem lehet lehajtani Taksony irányába, a kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik itt is. És még egy információ, az Útinform azt is kiemeli, hogy Tolna vármegyében Bonyhádon idén is megrendezik a Tarka Fesztivált. Egyébként, bár időpontot nem írtak, mondom, hogy augusztus 14-én és 15-én, tehát a holnapi és a holnap utáni napon. Emiatt Bonyhádon a Szabadság tér utcán a polgármesteri hivatal és a Völgységi Múzeum közötti 300 méter hosszan lezárják az utat, kerülni a Gyár utca, Táncsics Mihály utca útvonalon lehet, de ez időre a környező utak forgalma is jelentősen megnövekedhet. A lezárások várhatóan vasárnap délig egészen eltartanak majd. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra jó.

0: telefonszámon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Trump az iráni vezetés részéről az elmúlt napokban reagáló bejegyzésében megismételte állítását, miszerint Iránnak nem marad haditengerészete és légiereje, megmaradt katonáit pedig nem tudja kifizetni. Pakson tartott ülés szerdán a kormány, rendkívüli döntéseket hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Duna vízszintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán Paksnál.
4: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
3: Magyar Péter hozzátette, a fenék küszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készen létbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
4: A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
3: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Sikeresen szerepeltek a paksi eset tájfutói a Lengyelországban megrendezett szenior tájfutó világbajnokságon, adta hírül a PSE. A rangos nemzetközi sporteseményen a paksi egyesület több versenyzője is rajthoz állt, és közülük hárman bejutottak a legmagasabb szintet jelentő A-döntőbe. A paksi küldöttségből Böröc Ildikó nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, a népes és erős mezőnyben vívott küzdelemben végül a 20. helyen zárt kategóriájában. A szakosztály beszámolója szerint a magyar sportolók helytállása és az A-döntős szereplések méltó módon képviselték a paksi tájfutó sportot a világbajnokságon.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a pakseffm slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.
1: Az atomerőművet érintő témával folytatjuk, ahogy ígértem. A tegnapi napon Magyar Péter miniszterelnök a Paksa kihelyezett kormányülésen bejelentette, hogy Dunai fenék küszöb építésébe kezdtek, és ezt a témát fogjuk többek között kivesézni az atomerőmű egykori vezérigazgatójával, Hanvas Istvánnal, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtad. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye 2010 és 2018 között voltál az atomerőmű vezérigazgatója. Előtte 2003-tól 2010-ig műszakilag igazgattad az atomerőművet, mint műszaki vezérigazgató helyettes, így nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Engedd meg, hogy azzal kezdjem, hogy az elmúlt hetekben figyelemmel kísérted-e a történéseket, a Duna alacsony vízállása miatt minden Paksról szólt, illetve a paksi atomerőműre fókuszált, a kormányzat is, és milyen érzéseid voltak?
2: Hát természetesen figyeltem az erőművet, megtehettem híreket, információkat, mindent követően, aggódtam. Aggódtam az erőműért, hogy gyakorlatilag egy természeti, hát ha nem is katasztrófának mondanám, de egy olyan természeti folyamat zajlik le, ami a eddigi tendenciából teljesen kimegy, és egy olyan üzemállapotba kényszeríti az erőművet, ami megvisel mindenkit. Tehát mindenki aggódott, én is aggódtam, annak ellenére, hogy már 8 éve nyugdíjban vagyok. Aggódtam azért, hogy fogják lekezelni az erőben ezt a műszaki állapotot, a biztonságot elsődlegesnek tekintve. Másrészt, hogy fogja az ország lekezelni azt, hogy kiesik a erőmű. Harmadik pedig az, hogy lelkileg, hogy fogják azt megélni, hogy amiért van az erőmű, most már több mint 40 éven át, azt nem tudja csinálni, tehát nem tud áramot termelni. Az a másodlagos hatás, hogy ha teljesen le kell állni, annak milyen következményei vannak itt a régióra, ez a kérdés engem különösebben már nem zavart, szerencsére nyár van.
1: Igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert valóban van egy szituáció, van egy helyzet, amit az atomerőmű szakembereinek kezelni kell, és ahogy kiemeled, és te egész másképp tudsz erről beszélni, lévén, hogy ott dolgoztál több mint 40 évig, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkileg is kezelni kell ezt a helyzetet. Viszont nagyon sokan azzal foglalkoztak az elmúlt hetekben, nem csak újságírók, de Magyar Péter miniszterelnök és a kormány is, hogy az elmúlt mondjuk 40 évben miért nem született megoldás arra, hogyha van egy alacsony dunai vízállás, akkor hogyan tud az atomerőmű biztonságosan ugyanúgy vizet vételezni a Dunából. Ezzel kapcsolatban milyen emlékeid vannak? Volt erről szó, vagy soha nem volt arra felkészülve az atomerőmű, hogy ennyire alacsony vízállás legyen?
2: Természetesen erre fel volt készülve, de hadd kezdjem azzal, hogy az erőművet úgy tervezték, hogy az elmúlt 100 évben a statisztikai adatok alapján olyan mély vízszint, olyan alacsony vízszint nem volt, amire az erőművet tervezték. És mit ad Isten? 82-ben elindult a egyes blokk, 83-ban a Duna produkálta azt az alacsony vízszintet, hogy egy ilyen kényszerhelyzet alakult ki, amit akkor jól vagy rosszul, mindegy, sikeresen megoldottak. Azt követte egy átalakítás, ami lehetővé tette, hogy alacsonyabb vízszintnél is tovább biztonságosan működjön, mint az eredeti tervek ezt előírták volna, és úgy látszott végig, úgy látszott, hogy az a megoldás medermélyítés és a szívó rész lejjebb vitele megoldást jelentett. Eltelt akár több mint 40 év alatt természetesen figyelte az erőmű, hát erre megnevesítve szakemberek vannak, akik a Duna vizálásával, a Duna paramétereivel foglalkoznak, és lehetett látni azt, hogy tehát mint minden folyónál általában, Dunánál is, a medermélyülés az egy tendencia. Amikor a klímaváltozással elkezdtünk beszélni, és tényleg elkezdett szélsőséges időjárási körülmény is terhelni bennünket, akkortól kezdve azt is lehetett látni, hogy nem csak a meder mélyülése, tehát a meder fenék mélysége mutat monoton csökkenő folyamatot, hanem maga a szélsőséges alacsony, tehát az éves legalacsonyabb vízszint is. Ennek is van persze valamilyen tendenciája, statisztikai ingadozással, és ezeket természetesen figyeltük. Azt, hogy mind a Duna hőmérséket, mind pedig a vízszint okozhat gondot, ez például több olyan lehetőséget felvetett, amit meg lehetne csinálni, de ahhoz, hogy érdemben lépéseket tessünk, nyilván van olyan intézményeknek, vagy olyan tudományos, vagy hozzáértő cégek vizsgálatára volt szükség, mint például az Aqua Profi Kft., aki Európai Uniós támogatásból, uniós csatlakozást követően egy Duna hajózhatóságát célzó vizsgálatot végzett, és abból a vizsgálatból kijött egy komoly megoldás, konkrétan az, hogy Dunán körülbelül 3 vízlépcsővel meg lehetne oldani azt a problémát, ami nekünk konkrétan probléma, de a helyi, tehát a Duna környéki mezőgazdasági tevékenysége foglalkozók számára is probléma, a talajvízszint csökkenés, a kutak kiszerelés, ez a probléma mind megoldható lett volna. Éppen ezért, de egyébként hozzáteszem, a Duna felső, Magyarország fölötti szakasza tele van duzzasztókkal, tehát nem egy eretnek gondolat volt ettől a Aqua Profit Kft-től, hogy ilyen javaslatot fogalmazott meg.
1: Azt értem, hogy ti, mint szakemberek, végeztetek ilyen vizsgálatokat, és ezek szerint még plusz szakértők bevonásával tanulmányok is születtek erre, de Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozza az elmúlt napokban, hogy az elmúlt évtizedekben a mindenkori kormányzat felelőssége, hogy nem történt meg az. Erről mi a véleményed?
2: Egyetértek ezzel természetesen, hiszen a Dunán bármilyen objektum megcsinálása, például zsilip megcsinálása, az kormányzati döntés nélkül nem megy, ugyanúgy, mint egy hídépítés. Tehát itt az, hogy például ez a fajsz volt nevesítve, mint optimális hely erre a duzzasztó megépítésre, ez az ötlet elkerült a kormányig, hiszen a kormány megrendelésére készült ez a tanulmány, nem a paksatom. Csak mi bevoltunk volna, mint érintettek, és az eredményre támaszkodva támogattuk nagyon azt, hogy a mi problémánkat, jövőben felmerülő vízszint problémánkat, ez biztonságosan megoldja. Mellesleg a mezőgazdasági termelés gondjait is. Ezt akkor én... az akkor érintett országgyűlési képviselőnek mondtam.
1: Ez mikor volt körülbelül, amikor a fajszi vízlépcsőről szó volt?
2: Körülbelül 2007-2008 körül. Uh-huh. És akkor eljuttattam itt a környékben lévő országgyűlési képviselővel ezt a javaslatot, azt a problémakört, hogy ez egy megoldás lenne a paksatom számára is, mellesleg még hozzátéve azt is, hogy ha már új blokkot építünk, ez egy kicsit későbbi ötlet volt már, akkor a felemelt és a Dunába visszaengedni fékező, tehát ilyen energiatörő gátakon keresztül a Dunába visszavezett víz egy részét át lehetne vezetni egy csövön keresztül a túloldalra, a Duna-Tisza közén lévő csatornákat lehetne tölteni, mindenféle plusz energia befektetés nélkül. Ezt az ötletet az országgyűlési képviselő elvitte éppen Siófokon frakcióülést tartó Fidesz ülésére. Ott visszajelzett, hogy ott érdemben megtárgyalták, de félve a Dunakörhöz hasonló Dunaféltő megmozdulásoktól, környezeti megmozdulásoktól levették a naprendőt. Tehát azt lehet mondani, hogy a kormányzat érdemben foglalkozott ezzel a kérdéssel, és tudatosan levette ezt a kérdést, és továbbra is éltünk azzal a fenyegetettséggel, vagy mondhatnám úgy is, hogy együtt kellett éljünk azzal, hogy monoton csökken a mederfenék mélysége és a szélsőséges alacsony vízszint. De azt hozzá kell tegyem, hogy ezt a tendenciát folyamatosan figyelve, azt azért meg tudtuk becsülni, hogy az üzemidő végéig, ami akkor 2032-37 volt, üzemidő végéig a tendencia alapján nem lesz esélyünk arra, hogy ilyennel találkozunk. Tehát annyira nem kellett aggódnunk, csak attól kellett félnünk, hogy szélsőségesen, tehát minden tendenciát jellemez egy valamilyen ingadozás. Tehát nem mindig ugyanaz a szám trendvonal menti, hanem azért attól jelentősen is képes eltérni egy-egy valós helyzet. Hát most tulajdonképpen ezzel számolunk, tehát a tendenciát, a monoton csökkenő tendenciát tekintve most hirtelen a természet nagyon erősen kitér attól a várható értéktől, amit a tendenciák mutattak. Ha ezt valaki előre megmondja, akkor, hogy ebben az évben ez fog bekövetkezni, akkor az mágus, és egyszerre szeretnék én olyan okos lenni, mint holnap.
1: Egyszerre proféta, igen.
2: Holnap bárki, aki ilyen esetben a családokban mindig szokott lenni, tehát általában az anyósra szokták mondani. Tehát ezt előre nem láttatta senki.
1: Igen. A fajszí vízlépcső esete, illetve lehetséges kivitelezése mellett mi a véleményed a mostani úgynevezett fenékküszöb kivitelezéséről, amely tegnap ugye elméletileg meg is kezdődött a Paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek közötti szakaszon?
2: Igen, többször hallgattam, meg lehetett, hogy mindenki hallhatta azt a bejelentést, amit a miniszterelnök úr tett. Amiben benne van egy olyan mondat is, hogy a nukleáris biztonság érdekében arról a tervről letettünk, hogy a hidegvizes csatornát elzárjuk. Ez rendkívül fontos bejelentés, hiszen annál veszélyesebb megoldást hirtelen most ebben a helyzetben nem tudnánk elképzelni, és örülök annak, hogy a beavatkozási verzió közül ez ki lett húzva.
1: De el tudod nekünk ezt magyarázni? Mert egyébként ez nem feltétlenül érthető a hétköznapi ember számára, hogy mi az, hogy a hidegvizes csatornát elzárjuk, és miért van akkor, miért nincs nukleáris biztonság?
2: El tudom magyarázni, de komplexebb a kérdés ahhoz, hogy itt ebbe az rövid időbe beleférjünk. De okay. Csak azt akkor...
1: De te örültél ennek,
2: hogy... Nagyon örült. Tehát ha elzárjuk a hidegvizes csatornát, és szivatjuk a pótoljuk, nyomjuk be a vizet a hidegvizes csatornába, és így üzemeltetjük az atomüvet, akkor rendkívül módon ki vagyunk téve egy egyszeres hibának, konkrétan annak az egy hibának, hogy a gát kinyílik. Tehát valami természeti behatás, mint például Fukushimában, elvezet oda, hogy elveszítjük a végső hűtőközeget. Az a mind a négy blokk megolvadásával járna. Illetve hát az összes üzemelő blokk megoldásával. Tehát rendkívül nagy következménye járó üzemzavarnak a, még akkor is a kis valószínűsége bekövetkező üzemzavarnak a esete állt volna fönt.
1: Ez azért érdekes, bocsáss meg, mert ugye az elmúlt hetekben Magyar Péter azt is hangsúlyozta, nyilván szakemberekkel kommunikálva, hogy végleges megoldás három mutatkozhatna az alacsony vízállás tekintetében a Paksi atomerőmű számára. Szivattyú, valamiféle szivattyús lehetőség, ez az, amiről most beszélsz, ha jól értem, a vízlépcső vagy duzzasztó építése, illetve a hűtőtorony kivitelezése, amit állítólag egy nagyon-nagyon drága dolog. Mi, ez a három megoldás lett volna egyébként, vagy lenne?
2: Nem, a Paksi atomerőmű és egyes, akkor P1 esetén hűtőtorony építéséről már nincsen szó, az a Paks 2-t érintő megoldás lehet. Örülök, hogy ilyeneket hallottam, mert ez azt jelenti, hogy van esély arra, hogy a Paks 2 megépítése mellett pozitív döntés születik majd. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát örülök annak, hogy ez a mondat a miniszterelnök úr szájából elhangzott, tehát nukleáris biztonság elsődlegességét szem előtt tartva hozták a döntést. Az, hogy fenékküszöb létrehozása, megépítése és ilyen gyors beavatkozása annak megteremtése, ennél jobb döntést most, én úgy gondolom, hozni nem lehet. Tehát ezt mindenképpen azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban ez ad esélyt arra, hogy még ha tovább csökken a Duna vízszintje is, ami várható, nem kell majd esetleg a blokkot leállítani.
1: Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy 2018-ban vonultál nyugdíjba, mint vezérigazgató az atomerőműtől. Azóta megkeresnek téged többször, és kikérik a véleményedet? Akár ennek az ügynek a kapcsán is volt, aki felhívott?
2: Van rá példa. Nem mondom, hogy sűrű, de hát hál' Istennek békés, nyugodt működés zajlott, és műszaki problémákkal ritkán keresnek, de előfordul.
1: Megmondom, miért kérdezem, mert az utóbbi hetekben a lakosság és az újságírók részéről is kritikával illettük, többes számban kell beszéljek, többes szám első személyben Magyar Péter miniszterelnököt azzal kapcsolatban, hogy a Paksi atomerőmű és a Duna alacsony vízállása kapcsán csak és kizárólag ő kommunikált. Egyetlen egy esetben Nagy László, műszaki vezérigazgató helyettes úr megszólalhatott rövid időre egy sajtótájékoztatón a Paksi atomerőmű időben, de csak a miniszterelnök úr kommunikált, és valahogy úgy az újságírói szféra hiányolja a szakemberek megszólalását. De arra nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon nincs ezzel baj, ha Magyar Péter hallgat a szakemberekre. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy vajon akár a ti véleményetekre támaszkodva, atomerőműves szakemberek véleményére támaszkodva hozza-e a kormányzat a döntését. Reméljük, hogy igen.
2: Igen, de ez is egy folyamat, amit ahogy én folyamatként látom, akkor így mondom, mert természetesen a 1983-as példát elővéve a nem szakembereknek azonnal beugrik a lehetőség, hogy akkor mi lenne, ha ugyanazt csinálnánk, elzárnánk a gátat, és akkor működtethetnénk a blokkokat, szivattyúból tudunk telepíteni a Dunára eleget. Tehát ez a gondolat természetes módon fölvenült, és amikor a Védelmi Bizottság ülésen, vagy a Védelmi Tanács ülésen, pontosan nem tudom a nevét, ennyire nem figyelem a politikát, akkor kezdtem el aggódni igazán, hogy hopp, a szakemberek véleményét nem kérdezi meg véletlenül ez a grémium, akkor itt akár rossz irányú döntések is születhetnek. Engem is megkérdeztek.
1: Jó, például Csernobil, bocsánat, ahol egy politikai
2: ebben az időben
1: nyomás.
2: Megkérdeztek engem is, tehát, de hangsúlyozom, én nem vagyok szakember, vízügyi szakember meg különösen. Én 15 évig mondjuk úgymond erőmű irányításában elfelejtettem azt a szakmát, amit előtte nyilván ehhez kötődően, ezen a téren fizikusként végeztem, de azért a 15 év, meg plusz a 8 év nyugdíjazás azért a fejemet tompítja. Tehát én már nem érzem magam szakembernek, de visszaemlékez a teljes folyamatra, és magára arra döntési procedúrára, amit fontosnak és meghatározónak tartottam a pályám során, annak az volt a lényege, hogy a szakmát kell megkérdezni, mindenhez be kell készíteni a szükséges biztonság elemzés, és az alapján szabad dönteni. És örülök annak, hogy a Védelmi Tanács ezen a folyamaton végigment, és hallhattam a miniszterelnök úrtól egy markáns kijelentést arról, hogy a Paks hatalmi esetében bármilyen döntést csak a szakemberekre bevonásával szabad meghozni, és úgy fogunk meghozni. Így is történt. Uh-huh. Az, hogy keveset szólal meg a műszaki vezérgató helyettes, azért azt látni kell.
1: Vagy bármilyen szakember, bocsáss meg, hogy így fogalmazzak. Tehát nem csak Nagy László nyilatkozattételét hiányoljuk. Mi mindig örülünk, ha atomerőműves szakember szólal meg nyilván.
2: Igen, a hozzáértő valóban szakemberek megszólása azért hallható, mert az, hogy Attilát e tekintetben szakembernek tartom, de hagyd tegyem hozzá, hogy rajta kívül az összes szakember, belért a vízügyi szakemberek közül néhányat csak nem szakértőnek, hanem csak önmagát annak tituláló embernek tekintem. Nagyon sok ilyen megszólalás, ilyen mi akkor megmondtuk, vagy akkor már mi tudtuk, mondattal kezdődő riportokat hallottam, és utána telesüketségekkel azt igazolták, hogy a valós műszaki megoldáshoz mindenkinek, az ilyen önjelölt szakértőknek egy hiányzott csak, a nukleáris ismerete. Uh-huh. Tehát az a kockázat, amit ismerni kell, ami tanúságként, ezt az ismeret tanúságként adta Csernobil, meg tanúságként adta a világnak a fukushimai eset.
1: Ugye Csernobil azért érdekes, mert ti az atomerőműves szakemberek mindig azt mondjátok, amikor megkérdezi egy laikus, hogy jaj, de hát mi van, hogyha lenne egy olyan robbanás az atomerőmben, mint a Paksiban, mint a Csernobiliban, és mindig elmondjátok, és ezt megtanultuk mi paksiak legalábbis, hogy azért nem lehet ugyanolyan robbanás, mert a Paksi atomerőmű nyomott vizes reaktor, illetve reaktorokat működtet, egészen más típusú atomerőmű, illetve atomreaktor volt a Csernobili. Ugyanakkor itt a Csernobilt felhozva gondolom, akkor arra gondolsz, hogy esetleg egy nem megfelelő politikai nyomás okozhat?
2: Tehát ha igazod van abban, hogy egy nyomottvizes reaktorunk van, teljesen más fizikai elve működik, nem akarom elismételni, amit elmúlt akárhány évben sokszor mondtunk, de ha a Csernobil példáját akarjuk elővenni, akkor szerencsére ez most nálunk már nincs, de az a egyik ismérv volt, hogy a politikai nyomás hatására cselekedtek a műszaki szakemberek, elnyomva a műszaki tudást és azokat a veszélyérzeteket, amelyek abban az időben végül is üzemzavarhoz vezettek. Ha Fukushimát hozom fel példaként, akkor nem csak azon az analógia, hogy ott a végső hűtőközeget vesztették el, tehát a vizet, hanem ott meg a japán ember azon mentalitását, mely szerint a főnöke tévedhetetlen, ebben való meggyőződése. Tehát ha a főnöke kér valamit, akkor azt meg kell tennie, nem pedig a saját tudása az, ami végül is meghatározta volna, amit cselekednie kell, hanem meg kellett várni a tulajdonos és a főnöki döntés. Nem akarok én ebbe belemenni, mert...
1: De a lényeg az, hogy ezekből, ahogy mondod, ezekből a példákból mindig le kell vonni a tanulságot, és újra a szemünk előtt kell, hogy legyen.
2: De ha Fukushimát hozom, akkor csak azt akarom hangsúlyozni, amit az előbb is mondtam, hogyha egy sima, egyszerű gát, ami elzárja a hidegvíz csatornát, arra alapoznánk a további üzemelést, és azt oldanánk meg, akkor az egy mindent meg lehet oldani, lehet új vízkévét műtés építeni, csak mindent átgondoltan, megtervezetten. Ha ezt így csinálnánk, csak úgy hirtelen elzárnánk a hidegvíz csatornát, akkor megnőne annak az esélye, hogy egy Fukushimaihoz hasonló baj következik be.
1: Fél percünk maradt. Mi az, amit szívesen elmondanál még ezzel az üggyel kapcsolatban?
2: Hát tulajdonképpen az elején mondtam, hogy az is izgatott, hogy a erőműves dolgozók hogy élik ezt meg. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen végigvitték, független attól, hogy a lelki teher volt rajtuk, azt a műszaki feladatsort, ami ezzel járt, megcsinálták, készek, baj nem múlt el, tehát a veszély nem múlt el, készek arra, hogy ezt profi módon továbbra is csinálják, és szurkolok nekik.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Lehet, hogy a következő hetekben még invitálnánk, mint szakembert, mint szakértőt.
2: Nem vagyok szakember, de szívesen beszélek olyat, amiről még emlékszek szakemberként.
1: Oké, tehát 2003 és 2010 között az egész atomerőművet műszakilag is vezetted, hiszen műszaki vezérigazgató helyettes voltál 2010-től 18-ig vezérigazgató. Hanvas István volt a vendégem, egy élmény volt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be szerdán Radu Miruta, ügyvívővédelmi miniszter. Az Eger Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátette, a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldás, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
4: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívül alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni. Nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztómű mellett, vagy fenéküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
3: Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozivetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Femme Majorette csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Egész nap íjászat, júrta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm ébresztő műsorához. Élesztő. Élesztő. The sound system, 'cause we're going

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol egy jövő heti programmal, és ezzel együtt akkor egy program ajánlattal folytatjuk, ugyanis augusztus 22-én egy országos találkozóra kerül sor Pakson, városunkban, nem csak a Szent István napok miatt érdemes figyelni a jövő heti hosszú hétvégére. Ebből az alkalomból invitáltuk meg Kürtösi Krisztián atyát ide a stúdióba. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Én is köszöntelek, és engedd meg, hogy felsoroljam a titulusaidat. Ez ma nagyon fontos, ugyanis azon kívül, hogy paksi plébános vagy, a katolikus intézmények püspöki biztosa is vagy, és az Országos Keresztény Édesanyák Szent Mónika közösségének a lelki vezetője, és ezzel a közösséggel kapcsolatban lesz ma egy beszélgetésünk. Egyébként azon gondolkodtam, hogy többször meginvitáltunk már mióta plébános vagy Pakson ide a rádióba, de egyetlen egy beszélgetés során sem derült ki, hogy országos szolgálatod van.
2: Igen.
1: Nem volt róla szó.
2: Nem volt róla szó, nem közelítettük meg ezt a szolgálatot.
1: Oké, akkor most ma megtesszük, mert hogy ez a bizonyos Szent Mónika közösség, a magyarországi szervezet, az országos szervezet Pakson tartja a következő rendezvényét jövő héten szombaton. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy miről szól maga a szervezet, és hogy miről szól majd a program is. Annyit előre elárulhatok, hogy imádkozó édesanyákról van szó.
2: Így van. A közösségünk Madridból indult el a 80-as évek közepén. 1987-ben kapta meg a madridi bíborosnak a jóváhagyását. Egy édesanya vetette föl az Akció Katolika találkozóján, hogy valamit kellene tenni a gyermekeik hitéért, hogy a gyermekeiknek a hite megújuljon. És akkor elhatározták, hogy minden nap imádkoznak. Hetente egy alkalommal találkoznak is, templomban szentségimádás, szentmisék alkalmával, és 1992-ben jött Magyarországra a közösségünk, Róna Gábor jezsuita atya vezetésével, ami érdekes, hogy ide a szomszédba, Kalocsára, onnan indult el a közösségünknek az országos jelenléte, és 2009-ben kapta meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyását. Dr. Erdő Péter bíboros úr a fővédnöke a közösségünknek. Teljes egészében a közösség az imádságra, az ima közösségre teszi a hangsúlyt, és ma is ugyanaz a küldetése, hivatása, mint ami 1980-as években volt. Imádkozzunk azért, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak a hite megújuljon, vagy rátaláljanak az Istennel való kapcsolatra.
1: De nagyon fontos dologról van szó, mert azt gondolom, hogy a mai anyukák nagyon sokan ugyanúgy leterhelve és szétszabdalva érzik magukat, mint egyébként akár a férfi társaink is, és tényleg úgy érzi az ember, hogy sokszor a fókusz nagyon nehéz tartani, és egy anyuka nagyon sokszor és nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mit tud megtenni a gyerekért, és vajon mindent megtesz, és a legtöbb édesanyja meg akarja tenni, de sokszor pont a legfontosabbal nem foglalkozunk, hogy mondjuk imádkozzunk a gyermekünkért, és hogy ez mit jelent, meg hogyan tudunk erre egyáltalán időt szakítani, és hogyan fókuszálunk. Én nagyon szeretnék erről is beszélgetni veled, de a program rendkívül érdekes, és itt, bocsáss meg, itt görgettem a Facebookot, amíg beszéltél, kerestem a plakátot, mert felhívtad a figyelmemet, hogy fent megtalálható a Facebookon, mi is meg fogjuk osztani. Jövő héten, szombaton, ennek tükrében, amit elmondtál röviden, hogy miről szól a Szent Mónika közösség, milyen programmal várjátok a paksi nagytemplomban, a Jézus szíve nagytemplomban az érdeklődőket, illetve mehet-e bárki?
2: Bárki jöhet, de elsősorban édesanyákat, nagymamákat várunk, mindenki előtt nyitott az egésznapos lelki napunk, mert ezt szeretném hangsúlyozni, hogy lelki napról van szó.
1: Hiszen mit értetek el ez alatt? Ezt azért tisztázzuk azok kedvéért.
2: Természetesen arról van szó, hogy a közösségünk az imádságra teszi a hangsúlyt. Már a kezdés is úgy történik, hogy rózsafüzérrel, közösségünknek a bemutatásával, Martos Levente Balázs, esztergomi egyházmegye segédpüspöke jön hozzánk, aki tanítani fog, szentmisét bemutatni, Forrai Tamás jezsuita atya is tanítást fog adni, a család, a társadalom, az anyasággal kapcsolatban is, a békével. Úgy gondolom, hogy ez mind olyan tanítás, ami segítheti, támogathatja az édesanyáknak a megújulását. Ami még egy nagyon nagy üzenet akar lenni, hogy az édesanyák nincsenek egyedül ebben a világban. A problémáikkal sem. Elsősorban ott vannak az anyatársaik, akikkel összetudnak kapaszkodni, akikből meríthetnek erőt is, akik meghallgathatják más módon, mint ahogy egy férfi meghallgatja a feleségét, vagy egy barát a barátját. Ők egymás előtt is tanúságot tesznek arról, hogy mit jelent a ma világában anyának lenni, hiszen egészen más volt a küldetése azért, amikor a közösség megérkezett Magyarországra, hiszen a rendszerváltás után vagyunk, amikor az anyák ott állnak, hogy a gyermekeik nem jártak hittarra, tehát sok-sok olyan problémával szembesültek, amit maguk nem tudtak megoldani. És ez a közösség Róna Gábor atyával egy segítséget nyújtott. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a közösségünk az egyház életében nem egy látványos módon van jelen. De mégis az imádság által a plébániákon, a közösségekben mindenhol jelen van. És minden szolgálatban is, amit a plébániákon teljesíthetnek, abban az édesanyák oroszlán részt vállalnak.
1: A Szent Monika közösség egyébként milyen gyakran jön össze és tart rendezvényeket, illetve minden évben van egy nagy országos találkozó, és mindig máshol?
2: Így igaz, évente kétszer találkozunk. A koronavírus előtt különböző országnak különböző pontjain találkoztunk. Volt egy vidéki és volt egy budapesti találkozó. Azóta a koronavírust követően úgy oldjuk meg, hogy van egy országos nagy találkozó, ez lehet vidéken vagy Budapesten, így esett most a választás Paksra. És van egy másik találkozónk, egy tavaszi, amely a magyar kegyhelyekhez kötődik. Szeretnénk ebbe is bekapcsolódni a magyarországi kegyhelyeinkbe, ahová elvihetjük az Szent Monika közösségnek a lelkiségét, és ott is megismertethetjük olyan édesanyákkal vagy érdeklődőkkel a közösségünket, akiknek fontos az anyának a szerepe a társadalomban, a családban.
1: Tehát tulajdonképpen akkor az ország, várhatóan az ország minden pontjáról érkeznek olyan édesanyák a 22-i napon Paksa, akik elsősorban a katolikus közösség tagjai, de ezen kívül mindenki más is.
2: Mindenki más is szeretettel várunk.
1: Délelőtt 9 órától, és egyébként elnézve a plakátot, tényleg például Forrai Tamást említetted, ott például ő azzal a címszóval érkezik, hogy a szív, a család és a világ békéje. Én azt gondolom, hogy ezek olyan hívószavak egy anyuka számára, hát azt gondolom, hogy pontosan erre vágyunk, hogy békesség legyen a családban, és édesanyákról van szó, mégis a gyermekek lesznek a fókuszban, ha jól sejtem.
2: Teljes mértékben a gyermekeiket hozzák el a szívükben, a gyermekeiknek a problémáját, hiányát, amivel küszködnek. És természetesen egész nap rendelkezésre állunk mi papok, akik gyónásokat, lelki beszélgetéseket kezdeményezünk, jelen leszünk a templomnak különböző pontjain, hogy meghallgassuk az édesanyákat, és segítséget, tanácsot adjunk, vagy útmutatást nekik a tanítások mellett.
1: Tisztában vagyok a gyónási titokkal, de engedd meg, hogy megkérdezzem, plébános úr, miután 2016 óta vezeted a Szent Monika közösséget, az országos közösséget, van olyan eseted, sztorid, amit szívesen elmesélsz nekünk, hogy mondjuk egy édesanya azzal fordult hozzád problémával, kéréssel, vagy esetleg egy nagyon-nagyon pozitív történettel, ami arról szólt, hogy akár az imái hogyan találtak meghallgatatásra, vagy bármi eszedbe jut-e. Nem szóltam előre, szólhattam volna, hogy készül fel valami jó történettel, ami buzdító lehet a számunkra.
2: Úgy gondolom, hogy a közösségünkben az ima meghallgatások hogy jelen vannak. Tehát, hogy megfogható módon is. Gondolok egy olyan közösségre, ahol a közösség vezető lett súlyos beteg, és egy csodálatos összefogás történt mellette. Még akkor is, hogyha nem gyógyult meg, de mellé álltak, a családját támogatták, én azt gondolom, hogy ez is csoda. Tehát, hogy a mai világban, amikor nagyon sokszor arról hallunk, hogy az emberek elmagányosodnak, egyedül vannak a problémáikkal, akkor egy közösség meg tudja mutatni az erejét abban, hogy odaállok mellé, segítem őt is és a családját is. De konkrétan nagyon sok olyan történettel találkozunk, ahol az anyák megosztják, hogy a gyermekeiknek a megtérése, vagy a hitben való visszatalálása, az micsoda élményt jelentett számukra, hogy éveken keresztül imádkoztak, mint ahogy Szent Ágostonnak az édesanyja, hiszen ezért lett a Szent Mónika közösségünk védőszentje, hiszen Szent Mónika éveken keresztül imádkozott Ágoston megtéréséért, és megélte, hogy Ágoston megtér, és nem csak, hogy megtér, hanem pap is lesz. Tehát Ágoston az imádságnak a gyümölcse lett. És ebben Szent Mónika tud segíteni a mai édesanyáknak, amikor úgy elcsüggednek, vagy azt mondják, hogy atya, nem tudok tovább imádkozni, de akkor rámutatunk arra, hogy hát vannak apró jelek, vannak apró megtérések. Sose szabad ezt erőszakkal tenni, hanem azt gondolom, hogy a közösségünk jelen van az egyház életében, az a csendes jelenléttel. Az, hogy ott vagyok, mellette vagyok, imádkozom érte, tudja azt, hova tud visszajönni, honnan tud erőt meríteni magának. Az is egy nagyon szép dolog a közösségünk életébe, de akár az egyházközségek életébe is, hogy nagymamák sokszor, nem jó a szó, de most ez jut eszembe, dicsekedve mondják, hogy az unoka kérte, hogy imádkozzon érte. Tehát, hogy ez egy apró kicsi híd, de ezen el lehet indulni. Tehát ő tudja, hogy ki imádkozik, és eljön az idő, amikor majd ő is fogja tudni, hogy kiért imádkozzon.
1: Igen, említetted a gyermekeink, unokáink megtérését, ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ez azért nagyon fontos, mert életek fordulnak meg, és életek változnak meg, és ezt látjuk ilyenkor. Hát arról nem is beszélve, hogy Istenhez való visszatérésnek a legfőbb ajándékos gyümölcse, hogy hova kerülünk majd ugye az életünk végén. Így és van. Ez a legfőbb cél ugye az üdvösséget átvenni, és az üdvösség ajándékát elfogadni. Nem mindegy, hogy fönt vagy lent, szoktam mondani, bocsánat. Te ennél sokkal szakmaiabban tudod megfogalmazni, és nyilván ez a te dolgod, de nem mindegy, hogy hol folytassuk. Egyébként az imának az ereje, és erre akartam az előbb kitérni, az biztos, hogy hoz olyan változásokat, amelyek tényleg megfordítanak akár rossz útra tért gyermek vagy fiatal sorsokat is.
2: Így van. A közösségünk nem akar más lenni, mint egy imádság kosár, amely a jövőt hordozza.
1: Nagyon szép. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy élmény volt téged hallgatni, és még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy egy olyan rendezvényről van szó, és akkor ezt még egyszer hadd mondjam el, az augusztus 22.

0: percünk, mi a legfontosabb, amit még szeretnél elmondani a számunkra? Esetleg még egyszer azt, hogy hol és mikor várjátok az édesanyákat?
1: Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk Pakson a Jézus Szíve templomba, ahol a országos találkozó lesz. Én azt kérem, hogy aki eljön hozzánk, akár hívő vagy kevésbé hívő, vagy más felekezethez tartozik, nyitott szívvel jöjjön. Mi nyitott szívvel, nyitott templomajtókkal várjuk azokat, akik hozzánk érkeznek erre a lelki napra.
0: Ez jövő héten szombaton lesz, tehát a 4 napos hosszú hétvégét érdemes úgy megtervezni, hogy a délelőtt 9 órától délutánig tartó programba valamilyen módon be tudjatok kapcsolódni, és ne felejtjétek, kedves édesanyák és nagymamák, fiatal és idősebb nagymamák is, hogy a gyermekeinkről van szó itt elsősorban. Nagyon
1: és
0: köszönöm.
1: A
0: és a jövőről. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Kürtösi Krisztián Paksi plébánossal beszélgettem tehát, aki ennek a bizonyos Szent Mónika közösségnek, a magyarországi szervezetnek a lelki vezetője is. Mindenkit szeretettel vár a program, tehát jövő héten szombaton.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR.

0: dalát ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk. Innen szép felállni. Ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta Kocsma étterem Solt.
4: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításáig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte Putyin, írja az MTI. Pakson tartott ülés szerdán a kormány, rendkívüli döntéseket hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Duna vízszintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán Paksnál.
6: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
5: Magyar Péter hozzátette, a fenékküszöbön túl még 2 darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készen létbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
6: A vízügyi szakemberek és a honvédség iderendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
5: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Az idei évben az atomfutás 14. a brutál atom 13. alkalommal kerül lebonyolításra Pakson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
7: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így azért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt a módosítás. 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: Múlt hétvégén szombaton nagy meccs volt Budapesten, a Groupama Arénában a Real Madrid csapata érkezett és a Ferencvárossal játszott felkészülési, tehát barátságos mérkőzést. Vajon milyen volt pályára lépni a világ leghíresebb, és egyébként jelenleg a hivatalos adatok szerint a legértékesebb csapata ellen? Erről fogunk a következőkben beszélgetni azzal a futballistával, aki ugyan jelenleg a Fradi játékosa, de előtte 2019-től ez év februárjáig a Paksi FC-ben játszott, és ez alatt több Többször járt itt nálunk a stúdióban, a Messenger vonal túlsó végén Osvát Attila. Szia, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
2: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mindenekelőtt engedd meg, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy.
2: Köszönöm, minden rendben, hál' Isten, egészséges vagyok, mindenki rendben van, szuper.
1: Oké, eltelt pár nap a mérkőzés óta, hát mesélj nekünk kérlek, hadd kezdjem azzal, hogy gyerekként, amikor elkezdtél futballozni, és rólad azért elég korán kiderült, hogy nagyon jól fogsz focizni, gondoltad volna, hogy egyszer a világ legértékesebb klubja ellen fogsz játszani?
2: Hát a gyerekként nyilván álmodozik az ember azért, hogy ki kell, hol szeretne játszani. Nyilván kicsit távolinak tűnt ez a dolog, még egészen talán két hónappal ezelőttig is, hiszen oké, hogy az Európa Ligába szerepelünk a Fradival, de mégsem a Real Madrid ellen játszunk, úgyhogy örültem neki, mikor lekötötték ezt a barátságos mérkőzést. Természetesen egy jó és nagy élmény volt játszani a Real Madrid ellen. Tisztességes helytállás volt a cél, azt úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk, úgyhogy egy kiváló élményt szereztem magamnak, és remélhetőleg a családomnak is, hogy ez a mérkőzés megtörtént.
1: Igen, hát hogyha valaki nem tudna róla, bár nem hiszem, hogy van ilyen ember jelen pillanatban Magyarországon, de ugye egy 2-1-es végeredménnyel, ugye a Real Madrid javára zárult a mérkőzés, és én azt gondolom egyébként, hogy óriási eufória volt a magyar szurkolók számára, hogy nem maradt gól nélkül a Fradi, már mint gólszerzés nélkül. Tehát azért ez egy, így nagyon jó volt a meccs. Nem is tudom, melyik, talán a HVG így fogalmazott, hogy ez egy nyertes-vesztes meccs volt.
2: Igen, mi is egyetértettünk ezzel. Fontos volt, meg egy jó dolog volt, hogy tudtunk itt hazai pályán gólt szerezni. Nyilván ezzel a szurkolóknak is örömet okozni, akik azért jöttek ki, hogy esetleg hát, ha betalálunk, és tudnak látni egy jó meccset, de azért a stadion nagy része, a B közepet leszámítva, úgy gondolom azért inkább a Real Madridra volt kíváncsi, de a szurkolótáborunk, azok az emberek, akik ott a B közébe szurkolnak, ők ezen a mérkőzésen is folyamatosan nekünk szurkoltak, minket buzdítottak, ránk voltak kíváncsiak, úgyhogy ezt innen is nagyon köszönjük nekik.
1: Igen, ez egy külön érdekesség, ugye, hogy vannak biztos fradi szurkolók, akik egyébként nagy spanyol foci rajongók, és akkor itt ilyenkor mi a helyzet? Egyértelmű volt, óriási érdeklődés volt a mérkőzés iránt. Egyébként voltak is ilyen hangok, hogy miért a Groupama Arénába tették a mérkőzést, ahol mondjuk elfér 22 000 ember, a Puskás Arénában meg elfért volna 66 000. Erről tudsz egyébként valamit?
2: Igen, vannak ilyen fél információim, hogy ott a Puskás Arénába, ott a stadionnak a gyepét azt hiszem, hogy felújítják éppen, vagy valami hasonló dolog állhatott a háttérben, és ezért nem tudtunk ott játszani, pedig nyilván szerettünk volna mi is ott játszani, mármint, hogy lehet, hogy ez is terve volt a klubnál, de ez állhatott valószínűleg a háttérben. Mondom, 100%-os információt nem tudok, ez csak ilyen fél információ, de hogyha tudhattunk volna játszani a Puskásba, akkor valószínűleg ott lett volna a mérkőzés.
1: Na, oké, akkor beszélgessünk a Real Madridról. Belülről nézve, miben más egyébként mondjuk a Real Madrid játékosainak mondjuk a játék sebessége, mint amit a hazai bajnokságban megszoktatok?
2: Hát úgy gondolom, amikor ritmus váltanak, akkor azért olyan tempóban tudnak játszani, meg közlekedni, egy érintőben játszani, ami nem megszokott itthon. Most játsszuk az Európa Liga meccseket, de azért ott is azért van különbség a Real Madridhoz képest természetesen, hogy ezekben a ritmus váltásokban azért ők jók, erősek, labdabiztosak. Úgyhogy hát igen, amint tempót váltottak, aztól onnantól kezdve elkezdtek egy magasabb fokozaton játszani, akkor azt nehéz volt kontrollálni. De én úgy gondolom, hogy egy éles tétmeccsen azért jobban játszottak volna a Real Madrid ellenünk, de ez nekik egy felkészülési mérkőzés volt, nekünk ugye a szezon közben egy jó gyakorlás volt, vagy egy jó edzés volt, hogy felkészüljünk a jövőre. De úgy gondolom, hogy ha eljöttek volna még a legnagyobb sztárok, ugye akik a világbajnoksággal játszottak, akkor nyilván egy még jobb csapat találtak volna fel, de nyilván nem vagyunk telhetetlenek, és örülünk neki, hogy tudtunk velük játszani.
1: Igen, erről majd még beszélünk, hogy a csapat hogy nézett ki, mert a spanyol csapat, de visszatérve a tempóváltásra, mikor eszközölték a tempóváltást? Tehát pontosan meg tudtátok mondani, és érzékeltétek, hogy hányadik perctől?
2: Hát így kimondottan nem lehet így a perceket érzékelni, hanem így meccsen belül, amikor volt, amikor kicsit lassították a játékot, amikor csak járatták a labdát, és nem feltétlen akartak annyira támadni. Aztán egy ritmusváltás volt ott a középpályán, ott volt a Kamavinga, Valverde, Arda Güler hármas, ők azért magasabb tempóra váltottak, akkor azért előre tudtak juttatni a labdát, és eljutottak lövésekig. Úgyhogy ez ilyen periódusokban jött ez, hogy éppen mikor mit játszottak, mennyire voltak türelmesek, mennyire akartak támadni. Úgyhogy amikor támadni szerettek volna, akkor nyilván megvoltak a lehetőségeik, de azt mondom, hogy egészen jól játszottunk.
1: Egyébként az ő játékukban, így belülről, ahogy te nézted és te láttad, mi volt a legszembetűnőbb különbség mondjuk a magyar játékhoz képest? Tehát az ő fizikai erejük, vagy inkább a technikai precizitásuk? Mert ezt a kettőt ki szokták azért emelni a Real Madrid csapata kapcsán?
2: Igen, hát szerintem egy kicsit mindkettő. Mármint, hogy inkább a dinamika az, amiben szerintem ők előrébb vannak, hogy nagyon dinamikusak az első pár méteren, de szerintem fejlődik ez a foci Magyarországon is. Itt is hasonló szerintem az elképzelés, meg az edzésterv. Nyilván azért a Real Madrid mégis egy más kaliber, meg egy magasabb polcon lévő klub, de szerintem így fizikálisan ez a dinamika, ami különbséget jelentett meg. Hát nyilván a labda biztonság, hogy nem nagyon pattog el tőlük a labda, úgyhogy gyorsan járatják a labdát, nagyon labdabiztosak, taktikásak, úgyhogy nem véletlen vannak a Real Madridba.
1: Igen. Visszatérve a spanyol csapatnak az összetételére, amit említettél, ugye nem jött el Budapestre ugye a világbajnokság gól királya, Kylian Mbappé, és ugye az angolokkal bronzérmet szerző Jude Bellingham sem utazott ide. Azért ennek ellenére volt a Real Madrid színe java, Vinicius Junior, Antonio Rüdiger, és lehetne sorolni a neveket. Azt hogyan fogadtátok, hogy milyen összetétel elérkeztek?
2: Igen, páran itt voltak, nyilván akik a világbajnokságon játszottak a döntőben, meg a harmadik helyéről még nem csatlakoztak a klubhoz, de hogy alapjáraton nagyjából ezt tudtuk, hogy ezzel az összetétellel fognak jönni, mert ennyien vannak igazándiból, úgyhogy az a 4-5 játékos, aki most csatlakozott a VB után, ők ugye nyilvánvaló volt, hogy nem tudnak jönni, mert még pihenőjüket töltik, úgyhogy, de ahhoz képest, akik tudtak és egészségesek, ők jöttek, és akkor tisztelettel játszottak. Nyilván ők is nyerni szerettek volna, mi is. Jól játszottak, úgyhogy ahhoz képest, hogy nekik csak egy felkészülési mérkőzés volt, de mondom, hogy ez egy tétmeccs, akkor szerintem tudtak volna magasabb fordulatszámon pörögni.
1: A Ferencváros részéről ugye azt az egyszem gólt a bosnyák játékos Kenan Kodró szerezte, akiről egyébként a közvetítéskör is mondták, hogy az ő édesapja annak idején játszott a Barcelonában, a Barcelona játékosa volt. Kodrónak a gólja nagy eufória volt számotokra?
2: Hát igen, tudtuk, hogy az ő édesapja játszott Barcelonában egy jó pár mérkőzést, úgyhogy ő ott is született, azt hiszem, Spanyolországban. Nem mondanám olyan nagyon nagy eufóriának, hiszen egy barátságos mérkőzés volt, de azért nyilván tudtunk neki örülni a góljának, azért mégiscsak gólt rúgott a Real Madrid ellen, osztoztunk a boldogságába, de azért nem egy akkora löketet adott, mint például, hogyha nem tudom, Európa Ligában egy továbbjutást érő gólt rúgna, szóval, de természetesen ez egy jó dolog.
1: Igen, abszolút, abszolút, és hát ami pedig még ugye a személyes kontaktokat illeti, illetve a spanyol csapatot, tehát nem tudom, hogy ilyenkor egyébként van-e lehetőségetek személyesen kontaktálni a csapattal, vagy bármelyik csapattaggal, vagy meccserélni, vagy bármilyen pillanat van, vagy mindenki szépen elmegy az öltözőbe, és akkor utána megy a hotelbe vissza, mondjuk a spanyol csapat.
2: Igazániból ott meccs után a pályán van lehetőség, igazániból pár szót váltani az ellenfél játékosaival, van meg esetleg meccserélni, aki szeretne. De utána mindenki megy igazándiból a saját dolgára. Ott az öltöző folyosan még egy-egy játékosan, hogyha úgy gondoltad, akkor el tudta csípni, beszélgetni vele, de igazándiból utána ők egyből repültek vissza Spanyolországba a meccs után.
1: Igen, egyébként nálatok hogyan értékelt az edző? Tehát elégedett volt?
2: Igen, abszolút elégedett
1: mert
2: volt.
1: Ugye így nyilatkozott?
2: Igen, nekünk is ugyanezt mondta, ő elégedett volt a mérkőzéssel, ez egy jó felkészülés volt nekünk a csütörtöki mérkőzésre, illetve a bajnokságra, úgyhogy a bajnokságban nem kezdtünk túl jól, úgyhogy van mit javítani ott a teljesítményünkön, eredményességben, úgyhogy ez egy jó felkészülés volt arra. Most egy Real Madrid nem mit tud mondani egy edző igazándiból, hogy készített fel a csapatot, de ettől függetlenül ugyanúgy megcsináltuk azokat a taktikai dolgokat edzésen, hogy amit a Real Madrid ellen is meg tudunk csinálni. és amik működhetnek a Real Madrid ellen. Ez többé-kevésbé meg is valósult, eljutottunk azért egy-két helyzetig, ugye gólig is, úgyhogy abszolút elégedett volt, sok pozitívumot látott a mérkőzésbe, de igazán ez egy olyan mérkőzés volt, ahol teljes nyomás nélkül lehetett játszani, csak élvezni kellett a focit, úgyhogy ez így jól sült el végül.
1: Teljesen jó. Egyébként, ami még a spanyol focit illeti, ugye nagyon sokan szeretik Magyarországon is a spanyol focit, de azért általában vagy Real Madrid, vagy Barcelona rajongó valaki, te melyik spanyol csapat felé húzol inkább?
2: Én, ha választanom kéne, mindenképpen a Real Madridot mondanám, hozzám ők állnak közelebb.
1: De szakoljak a szempontjaid?
2: Nem, abszolút nem. Gyerekként igazándiból őket kedveltem. Úgyhogy ez gyerekként maradt meg bennem, hogy ha egy csapatot mondani kell, nem csak Spanyolországban, hanem a világon, akkor az a Real Madrid lenne, de alapjáraton nem igen nézek Real Madrid meccséket, sőt foci meccséket sem nagyon nézek, úgyhogy azért nem vagyok egy nagy rajongó típus, de ha kedvelni kell valakit, akkor őket mondanám.
1: Igen, ezt meg is akartam kérdezni, ugye elárulhatjuk, 30 éves vagy, mondjuk 15 évvel ezelőtt, 15 évesen, melyik külföldi csapat vonzott leginkább, vagy melyik nemzet focia?
2: Igen, akkor is ez a Real Madrid volt, meg ez a spanyol foci, ahol szívesen kipróbáltam volna magam, úgyhogy hát valami csoda folytán még lesz lehetőség esetleg megmutatni, de nem panaszkodom, jó helyen vagyok, Pakson is jól éreztem magam, itt a Ferencvárosnál is jó helyen vagyok, hosszú távú szerződésem van, úgyhogy itt is jól érzem magam, úgyhogy igazándiból elégedett vagyok.
1: Hát egyébként minden magyar csapat számára óriási élmény a nemzetközi szereplés, ez most ugye egy barátságos mérkőzés volt, a Ferencváros a Real Madriddal játszott, erről beszélgettünk, viszont a Ferencvárossal ugye az Európa Ligában szerepeltek, és ma este, tehát csütörtökön este 7 órakor Lengyelországban léptek pályára. Hogyan készültök? Mert ez már tétmérkőző. Újra.
2: Igen, készülünk a lengyel csapatra. Egész héten gyakoroltuk a taktikai elemeket, pontrugásokat, igyekszünk felkészülni a legjobban. Hazépán sikerült nyerni 1-0-ra, úgy gondolom, hogy egy jó magabiztos játékkal. Tudjuk, hogy az ellenfélnek mik voltak az erősségei ezen a meccsen, illetve miben voltak lehetőségeik, mikből alakultak ki nekik ezek. Ezeket próbáljuk kiküszöbölni egész héten, hogy aztán eredményesek legyünk a mérkőzés folyamán, és mindenképp szeretnénk tovább jutni.
1: Igen, a Górnik Zábrzel nevű lengyel csapatról van egyébként szó, és hát annyit még engedj meg, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit tudtunk csevegni, hogy hát éveket töltöttél Pakson, családoddal együtt, és hát még mindig itt élsz azért, tehát ez a két lakiság hogy működik, megoldjátok valahogy, mert ugye nagyon sok időt töltesz Budapesten, de még itt vagytok a családdal Pakson.
2: Igen, most ugye a nyári szünet egy kicsit könnyebb volt, többet volt fenn a család Budapesten, de alapjáraton Pakson élünk, Pakson él az egész család, úgyhogy én többet vagyok Budapesten, illetve az utazások, edzőtáborok, meccsek miatt esetleg külföldön, de én az időm nagy részét Budapesten töltöm, de így a nyári szünet ez így jól jött, hogy az egész család itt tudott lenni velem, igazándiból majdnem egész nyáron, úgyhogy itt töltöttük az időt, ugye szeptembertől kezdődik majd az iskola, óvoda, akkor jobban oda köti majd a családot ezek a dolgok Pakshoz, de nyilván akkor én ugyanúgy többet leszek Budapesten, de amikor időm engedi, meg a beosztás, az edzések, a mérkőzések, akkor vagy én megyek haza Paksra egyszer-kétszer családdal lenni, vagy a család jön fel hozzám majd Budapestre.
1: Igen, tehát úgy döntöttetek, hogy itt a paksi berendezkedést egyelőre nem számoljátok fel, meg hát valóban meglátjuk majd, hogy mit hoz még a jövő. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és hát sok sikert a ma esti meccshez.
2: Én köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
1: Osváth Attilával beszélgettem arról, hogy milyen volt a Real Madrid ellen játszani múlt héten szombaton. Attila ugye nagyon sokszor megfordult itt a stúdiónkban, hiszen a Paks FC játékosa volt 2019 óta, és reméljük, hogy lesz még vele lehetőségünk beszélgetni máskor is.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 65 ezer ember előtt lépett fel a Paksi Pódium Táncstúdió, nem is akárhol, a Szigeten, Európa egyik legnagyobb rendezvényén. Erről egyébként többek között mi is hirtattunk a Facebook oldalunkon, és maga a stúdió is, és erről fogunk csevegni a következőkben. Báló Viviennel, a Táncstúdió vezetőjével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És hoztál két lányt magaddal, méghozzá Szabó Dorinát, szia, üdvözöllek! És itt van Szabó Panna is.
3: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit.
1: Két szőke hölgy, majd aki a videó podcastet visszanézi, és nem vagytok testvérek.
4: Nem, nem.
1: Egyébként azt tisztázzuk, hányan léptetek fel, Vivi, a Szigeten?
2: Én 10 táncost vittem.
1: 10 táncost vittél. Miért pont ezt a két, miért pont benneteket hozott Vivi beszélgetni ma?
3: Mi vagyunk ugye nagyjából a legidősebbek a pódiumban.
2: Igen, valamint ugye Panna múltkor nem tudott itt lenni, amikor az Európa-bajnokságról hazajöttünk, és ilyenkor igyekszem úgy cserélgetni a lányokat, hogy mindig valaki szerepléshez jusson.
1: Remélem, hogy azért is ők jöttek, mert ők a legjobb kedvűek és a legcsacsogósabbak. Már negyed órája nagyon jól érezzük magunkat a stúdióban, és köszönöm, hogy említetted a múltkort, mert legalább akkor hozzáteszem, hogy Panna 3 Európa-bajnoki cím tulajdonos. Hát ezt azért úgy jegyezzük meg. Sziget, DJ Oti bulia. Vivi, hát hogy jött a felkérés? Sebestyén Balázs buliáról van szó, 65 ezer ember előtt. Mit éreztél, amikor megkaptad a telefonhívást, vagy nem tudom, hogy jött a felkérés?
2: Igen, ugye én az RTL klubban Kuruczi Sándorral dolgoztam ugye együtt, az RTL klubnak a vezető koreográfusa, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncert, tehát igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne elkedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton. Hú, mondom. És én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk. Az érzés az, a kérdésedre válaszolva, nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL klubba szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van. Sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk, ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
1: Jaj, de jó, Panna, milyen volt, mire gondoltál, mit mondtál? Mit mondott Vivi? A Szigeten kéne fellépni? 100 000 ember előtt?
3: Ugye fölhívott, és akkor mondta, hogy ugye a Sanyi hívta, és hogy lenne ez az ajánlat, ez a Sziget fesztiválon fellépni. És én először nem is hittem el, szóval én nagyon örültem neki, mivel nekem ez volt az első, de mondjuk mindenkinek, hogy 65 ezer ember előtt így fellépni.
1: Ezt már előre prognosztizálták? Tehát előre mondták, hogy körülbelül ekkora közönség
2: igen,
1: várható?
2: Igen, pontosan tudtunk mindent, hogy mi várható, de így visszakérdezett a Panna, hogy tényleg? Mondta, hogy ilyen szülinapi buliba volt. És mondtam, hogy tényleg, és te ott leszel fent.
1: Na igen, tehát akkor meglepődtél, de örültél.
3: Hát nagyon, igen, nagyon örültem neki.
2: Lelkes volt.
1: Egyébként gondolkodtam ezen, mert hogy a nyári szünet van tulajdonképpen, ilyen értem, egy kis nyári szünet van a táncstúdióban.
2: Igen,
1: is.
2: De amúgy nagyon jó volt, mert összetudtam szedni egyébként azokat a táncosokat, akikhez én mondjuk nagyon ragaszkodtam. Tehát ők pont most nem voltak nyaralni, mert már letudták múlt héten.
1: Dorina, mit szóltál ahhoz, hogy te is bekerültél a csapatba? Úgy tudom, hogy pár hónapja vagy a Pódium Táncstúdió tagja, de előtte 10 évig már táncoltál, szóval mit szóltál hozzá?
3: Hát én alig hittem el, szóval nagyon hálás voltam, hogy én is bekerülhettem ebbe a 10 emberbe, és
4: És hát utána is végig örömmel álltam az egész produkcióhoz.
1: Na meséljetek, hogy mit tapasztaltatok a szigeten, ugyanazon a bejáraton kell bemenni, meg DJ Otival találkoztatok? Meséljetek egy kicsit, kezdhetik a lányok?
2: Persze.
1: Panna?
3: Hát őszintén sajnos nem tudtunk így a DJ Otival találkozni, de láttuk, szóval már azért az is nagy élmény. Hát mi ugye a backstage-be voltunk, szóval hát így közel voltunk hozzá, de sajnos nem tudtunk vele találkozni így személyesen.
1: Nem tudom, Dorina, hogy téged megkérhetlek-e arra, hogy meséld el, hogy tulajdonképpen, ha valaki nem tudná, egyébként Paksról is sokan fönt voltak DJ Oti, vagyis Sebestyén Balázs bulián, Szigetes bulián, de ha valaki nem tudná, hogy egészen pontosan mit kellett csinálnotok, hány percig voltatok a színpadon? Ugye ez egy 4 órás produkció volt.
4: Igen, egy pár percig voltunk a színpadon, és amikor odaértünk, akkor volt egy főpróbánk, és akkor... felmentünk a színpadra, volt egy hosszabb kifutószerűség, és akkor miután felvonultunk, utána kellett kiszaladni a kifutóra, és ott tulajdonképpen improvizálnunk kellett egy kis bulis produkciót, és utána visszaszaladtunk, köszöntünk a nézőknek, és ennyi volt, de hatalmas élmény volt tényleg.
1: Igen, amikor feléltetek a színpadra, volt valami plusz ováció, Vivi?
2: Én ugye ott voltam hátul, és nagyon sok mindent nem láttam amúgy belőle, de...
1: Van az úgy.
2: Igen, igazából amikor így megláttam a gyerekeimet, főleg olyan gyerekeket, akiket részben 3-4 éves koruk óta edzek, ugye Pannát mondjuk 5, akkor ez olyan... hihetetlen és megható érzés volt, hogy az én gyerekeim vannak ott ennyi ember előtt, hogy szokásomhoz szíven elsírtam magam.
1: Jaj, ezt nem tudtam, hogy nálad ez a szokás, hogy amikor ők színpadon vannak, akkor
2: megható, te... Amikor ilyen megható pillanatok vannak, akkor nagyon elsírom magam. Amúgy nem vagyok síros, de ilyenkor nagyon el tudok érzékenyülni.
1: Lányok, ti ezt tudjátok, hogy amíg ti fent vagytok a színpadon, addig Vivi zsebkendőkkel közd?
4: Igen, amikor vége volt a főpróbának, és hátra mentünk a színpad mögé, akkor már mondta a Vivi, hogy nagyon elérzékenyült, és olyankor szerintem mi is ugyanúgy elérzékenyülünk.
1: Oké. Okay. Egyébként én úgy tudom, hogy erre a produkcióra úgy kértek fel benneteket, Vivi, hogy két másik táncstúdióval pár nap alatt kvázi össze kellett hangolni. Igen. Ezt a színpadra, a Sziget nagy színpadára való fellépést, ezt hogy csináltad meg?
2: Igazából Sanyi volt itt ugye a vezető koreográfus, de én, tehát ő nagyon profi, nagyon szeretek vele dolgozni, ez pipak összehangolódott, tehát ott az edzőkkel, a gyerekek is ügyesek voltak, ugye az én lányaim vitték inkább, ugye a vezető táncos résztők voltak elől, ezt meg is beszéltük a Sanyival, ugye például Csengét már ismerte ugye az adásból, azt hiszem mondta is a Csengének, hogy ugye ő lesz az egyik ilyen kis vezető, Pannára rábökötte leszel a másik, és ez ott pikpak, tehát nagyon-nagyon gyorsan működött.
1: Ugye Tóth Csengel utcáról van szó, aki a Csillag születik produkcióban befutott, és vele szerepeltél, és ugye elképesztő menetelést hajtottatok végre egy bő 3/4 évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Tavaly decemberben, pont itt találgattuk a lányokkal adás előtt, hogy tavaly év végén volt.
2: Igen, decemberben, úgyhogy nyilván meg is lepődtem, hogy újra csörgött a telefon, mert ilyenkor azt gondolná az ember, hogy feledésbe merül, és bármilyen budapesti vagy környékbeli iskolát tulajdonképpen felhívhattak volna, és nekem az nagyon megtisztelő volt Sanyitól, hogy mégiscsak én rám gondolt, én jutottam eszébe, és az én gyermekeim.
1: Igen, és ez teljesen jó és pozitív, ahogy mondod. Hát igenis, itt vidéken is nagyon-nagyon komoly táncoktatás zajlik. Ez többek között abból is látszik, hogy a lányok hova mennek majd tovább tanulni, majd erről is beszélünk, de említettétek, lányok, hogy amikor felmentetek a nagy színpadra, akkor ott volt egy ilyen improvizációs rész. Rátok volt bízva, hogy a zenére mit táncoltok? Dorina?
3: Igen.
1: Igen, és...
2: A fiatalságot kellett megtestesíteniük.
1: Igen, igen.
2: Tehát ennek az volt igazából a mondani valója, és ilyen önfeled bulizást kellett nekik improvizálni, de ez nem okozott nekik problémát.
1: Na, ki milyen figurát választott? Dorina?
2: Hajdobálás.
1: El tudod mondani? Valahogy mondd el.
4: Csajos volt, ugrálnunk kellett a nézőkkel is, kommunikáltunk végül is, mert ők újjongtak, tapsoltak, és akkor mi is hype-oltuk őket.
1: Panna?
3: Én is ugyanezt csináltam, szóval hát így én is buzdítottam a népet, és nagyon jó érzés volt, mert ugye visszakaptuk azt az energiát tőlük, amit mi ugyanúgy adtunk neki.
1: Igen, ugye, hát szokták mondani DJ Otti buliára, ugye retroval indít elsősorban, és akkor utána megy, hát inkább ilyen elektromos zenében, most is ez volt a koncepció, és hát nagyon sokan nyilatkoztak, úgyhogy mint a 30-as, vagy 40-es, vagy akár még idősebb korosztály, akik közönségként ott voltak, hogy jaj, hát a fiatalságunkat újra átéltük, ugye ezt így szoktuk, és ezt kellett nektek képviselnetek. Így egyébként van. Azt láttam, hogy ilyen egységes fehér ruházatban voltatok, ezt is összehangoltátok a többi táncstúdióval, Vivi?
2: Igen, meg volt adva a dress code. Aha, tehát kicsit ők, ahogy ugye bejöttek egy ilyen első áldozókat, kellett megtestesíteniük, akik ugye ezután átcsapnak egy buli hangulatban. Tehát egyébként...
1: Ez tök jó, hogy legalább elmagyarázzátok. Nagyon jó. Aha.
2: Igen, igen.
1: Oké.
2: Okay. Tehát jó. Bevonult a kis Szándén, és akkor tulajdonképpen utána, tehát mintha kisgyerekek lennének, én így tudnám értelmezni, és utána a fiatal kori, vagy ez a gyermeki buli, a régi fiatalság, ugye, ahol mi is táncoltunk a szobába, vagy akár tínédzserként egy diszkóban.
1: Vagy akár egy buliban, így van. Na, kulisszatitkókat nem tudom, hogy tudtok-e még nekünk elárulni a Szigetről, lányok, illetve hát azt említettétek, hogy Sevestyén Balázst DJ Ottit csak láttátok, de azért úgy tudom, hogy mással ott tudtatok kommunikálni. Panna?
3: Igen, volt egy ugye egy ilyen másik művész, ugye Pali. Ő, ugye ő vele nagyon jól kijöttünk. Igen, a Mini Oti.
1: Igen. Ugye törpenővésű színészről van szó, egyébként ezt tegyük hozzá. Ő vele tudtatok beszélgetni esetleg?
3: Beszélgettünk, képet csináltunk, szóval igen.
2: Aha. Össze is barátkoztunk.
3: Igen, össze is barátkoztunk.
2: Én már tegnap telefonon is beszélgettem.
1: Tényleg?
2: Igen, és ma reggel is írt.
1: Tényleg? És
2: vagy este
1: valami bocsánat. Másik újabb fellépés kapcsán vagy?
4: Mondta, vagy, hogy reméli, ne. Hogy még egy színpadon lesz.
1: Oh, igen,
4: hogy
1: találkozunk.
2: Igazából még nem árulhatunk el semmit, nem tudjuk, mit tartogat a jövő, bár én remélem, és úgy érzem, hogy nem biztos, hogy most úgy meg fogunk állni.
1: Uh-huh. Sziget nagy színpad, backstage, ez mindig egy izgalmas dolog. Hogy kell egyébként ezt elképzelnünk, Dorina? Úgy, mint ahogy egy átlagos nagy rendezvényen a színpad mögött általában ilyen sátrak vannak felépítve, és akkor a különböző csapatok, csoportok, sztárok ugye ott készülődnek, így kell valahogy elképzeljük itt is?
4: Igen, nagyjából. Csak, nem csak sátrak voltak, hanem egy hát ilyen kis mini ház volt, klíma, hűtő benne, szóval elég sokat ott voltunk, úgyhogy gondoltak a táncosokra, meg a szereplőkre is, hogy kibírjuk ezt a jó pár órát.
1: Tőletek azért gondolom, csak nem kértek ilyen listát, hogy mit szeretnétek a backstage-be? Milyen üdítőt, vagy milyen kéteringet?
2: Nem, még ott nem tartunk.
1: Ott nem tartunk, de még bármi
2: de
1: lehet.
2: Mindenről gondoskodtak. Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ide nem jöhet be, úgymond olyan ember, aki jegyet vásárolt. Nekünk teljesen külön bejáratunk volt, minket, nekünk behajtási engedélyünk volt autóval a nagy színpadhoz, minket ugye kísértek, tehát tényleg egy ilyen teljesen tulajdonképpen egy ilyen különálló részen tartózkodsz, egyébként kicsit arrébb ugye Balázséktól, tehát így konkrétan egymás szomszédságába, és teljesen különállóan mész be, és a többi.
1: Uh-huh. Egyébként ezt még végig se gondoltam, hogy akkor tulajdonképpen nem azon a bizonyos gyalogos hidon közlekednek, ahol ugye a Sziget tömege beözönlik általában a Sziget,
2: hanem van egy külön... Nem, őket már felvoltak vívá autóval, kísérő személyzettel, és tulajdonképpen a lányok a VIP részlegen ingyen bulizhattak, uh-huh. Úgyhogy ezt nagyon élvezték.
1: Uh-huh. Na, jól
2: meg van. Hát a szülők is.
1: Meg hát a szülők is. Tényleg volt olyan, hát most egy héttel előtte tudtátok meg, hogy a Szigeten fel kell lépni 65 ezer ember előtt. Volt olyan, aki anyuka, apuka, aki azt mondta, hogy megveszem a jegyet most. Meg, vagy azért
2: nem
1: ilyen...
2: kellett megvenni.
1: Ja, a szülőknek sem.
2: Nem.
1: Jaj, tényleg volt ilyen lehetőség. Hát ez nagyszerű. Tehát, hogy mondjuk fejenként ki hány embert, gondolom, nem lehetett
2: persze,
1: neki, nem
2: persze, és ráadásul a VIP részlegen ugye fontos kiemelni, tehát mi ott konkrétan a szülőkkel és a lányokkal pangó időben együtt bulizhattunk.
1: Jaj, de jó. Egyébként lehet, hogy ez azért van, most az jutott eszembe, mert hogy többségében 18 év alattiak voltak, és hát akkor ott mégiscsak akár szülői felügyelet az, az
2: minket
1: jó.
2: Minket bángáltak, hogyha... igen. Úgyhogy lányoknak nagy élmény volt. Uh-huh. És akkor így mi így köztes időben táncoltunk, bulisztunk együtt a szülőkkel, lányok ott ugrálták a nagyugrásokat, megtapsolta őket ott a VIP részlegen bulizó. Igen,
1: jó.
2: Meg hát milyen, ugye a ruhába jöttek a magyarosba, ugye amíg nem vették fel a felépőruhát, és akkor nyilván beazonosították őket, hogy, hogy ők táncosok. Nyilván rajtunk volt ugye ez a, ez a ilyen VIP-es mindenféle jelölése, hogy mi ugye nyilván artistát, hogy, hogy művészek vagyunk, de igen. És akkor próbáltak nyilván, hogyha sorba álltunk, mindenféle információt kicsalni a szülőkből, hogy tudjátok, mikor jön DJ Oti, tudjátok ezt, de hát nyilván mi mindent tudtunk, de nem mondhattuk meg, de a szülők jelvezték ők is, hogy egy kicsit most így hú tőlük kérdeznek, és ez mennyire vagány.
1: Igen, hogy ti vagytok beavatottak, tehát
2: igen.
1: Hát azért az nem semmi lehetett, igen, hát hány órával előbb kellett ott lenni, Dorina?
4: Hát már reggel ott voltunk,
1: az
4: és
1: igen.
4: Este volt a fellépés.
1: És este volt igen. A fellépés, és akkor a színpadra lépés után kivártátok a bulinak a végét, vagy illett kivárni, ha már ott voltatok, akkor...
4: Mármint a legvégét.
1: Az Ótinak a... Igen.
2: Nem, azt nem kellett,
1: utána, utána már
2: hát, hogy kijuss.
1: Igen, már csak azért is, mert
2: volna.
1: Ugye... Igen, tehát a következő fellépőknek is biztosítani kellett ott a helyet. Hát biztos, hogy egy élmény volt, és hát nem tudom, hogy mire és hogyan készülöttök majd most a nyár végén, vagy az ősz elején, de én úgy tudom, hogy Dorina, te idén érettségiztél, és nem
4: igen.
1: Akárhol tanulsz tovább.
4: Igen, a Budapesti Táncművészeti Stúdióba megyek tovább, Pestre.
1: Gratulálunk!
4: Köszönöm
1: hát
4: szépen.
1: Oda nem sokan kerülnek be, Vivi, ezt te tudod a legjobban.
2: Igen, nyilván nem lehet eltitkolni, hogy én is oda jártam, és a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok az igazgató úrral. Egyébként pár hét múlva találkozunk már, még nem beszéltek róla, de különböző együttműködéseket fogunk kötni, amire szintén felkértek. De erről majd később.
1: Hú, tele vattok, nagy felkérésekkel.
2: Igen, mondtam múltkor, hogy majd csak mindent akkor mondok, ha már 100%-ig biztos vagy lement a folyamat, de azért ennyit elmutatok, hogy ilyen tervek vannak, és természetesen az egyértelmű volt, hogy ezeket a kapcsolatokat ilyenkor meg kell mozgósítani, és de ez Dorinának köszönhető ez a felvétel.
1: Oké, egyébként a táncművészetén belül nem tudom, hogy vannak most a szakok, tehát hogy te mire szakosodsz?
4: Színházi táncosra.
1: Színházi táncra.
4: Igen, úgyhogy abban mindenféle stílus beletartozik.
1: Vivi, ezzel egyetértesz? Jó helyen
2: hát persze,
1: lesz?
2: Mert én is oda jártam.
1: Oké.
2: Hát ez nagyon nagy büszkeség, és Pannát is oda küldjük egy év múlva.
4: Kettő.
2: Kettő
4: év.
1: Semmi vészre. Egy év múlva már ki kell
2: akkor
1: tölteni a papírokat.
2: Akkor két év múlva majd, de egy év múlva igen, már rá kell
1: már
2: készülni.
1: Így van.
2: Ez azért jó, mert tényleg olyan táncosokat képeznek ott, akik bármelyik színpadon később megállják a helyüket. Tehát, hogyha nekik egy latint kell táncolni, ő latint is fog tudni. Ha neki balettozni kell valaki mögött, akkor balettozni. Ha akár egy ilyen showban kell táncolni, ahol nagyon remélem, hogy már ugye egyre több kapcsolat épül, és még oda is majd Dorinát akár, vagy majd Pannát. Ugye tudom szépen ajánlani, most is voltak edzőim, akiket már tudtam kiajánlani, ugye fiatalabb lányok munkára. Tehát, hogy én így próbálom őket segíteni ezzel kapcsolatban.
1: Igen, és hát fantasztikus munkát végez a táncművészeti, de hát azért tegyük hozzá, hogy ahhoz kellenek ezek a műhelyek, amelyet például te is működtetsz, akár vidéken is, ahol kineveled, és kinevelik
2: pont
1: ezek a táncstúdiók.
2: Majd így összeolni egy együttműködés, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy látnak az én munkásságomban ennyit.
1: Fantáziát, hát mi is nagyon büszkék vagyunk rád, és rátok.
2: Köszönjük.
1: És még egy dolog, én úgy tudom, hogy Dorinának és Pannának valamiféle páros együttműködése is van. Panna?
3: Igen, van egy duónk.
1: Igen, és mit csináltok a duóban? Hát, van valami koreográfiátok?
2: Ez tudna.

0: Nagyon örültem én a lányokra, bíztam, úgyhogy én csak így átnéztem, és az észrevételeimet minimálisan hozzátettem, és nagyon kevés észrevétel kellett hozzáteszem.
1: De milyen jó, hogy ebben is már hagysz nekik önállóságot.
0: Muszáj, mert Pannát is már elkezdtem egy éve, hogy kezdjen el ilyen kis gyakornokként tanítgatni, mert én azt gondolom, hogy minél hamarabb kezdik, annál több tapasztalatuk lesz. Uh-huh. Tehát, hogy azért egy, aki már van, azért egy 16 évesen el kell kezdeni kicsit.
1: Igen.
0: Már belejönni.
1: Egy percünk maradt, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Egy utolsó kérdés a lányokhoz. Sziget, nagy színpad, Pipa, 65 ezer ember előtt, esetleg valami álom még ezen kívül, Panna?
2: Hát, még több ilyen.
1: Még több ilyen?
0: Köszi.
1: Okay. Dorina?
3: Ugyanez.
1: Igen. Simán jöhet.
0: Na, akkor.
1: Egyébként tényleg volt lámpalázatok, vagy így, hogy úgymond csoportban léptek fel, így azért mindig ad valamiféle biztonságot a történet.
2: Az elején szerintem, amikor felvonultunk a színpadra, akkor eléggé izgultunk, de utána egy fél percig kb. Ott álltunk, és láttuk a 65 ezer embert, és amúgy én megnyugodtam. Tehát én is annyira jó volt.
0: Én nem láttam őket most amúgy idegesnek. Aha. Szerint olyan adrenalin löket volt, tehát igen. Nekem is ott hátulálva, hogy szerintem most én nem láttam rajtuk, versenyeken szoktak rettenetesen idegesek lenni, vagyis hát Pannáról ezt tudom, Dorinát még versenyhelyzetben nem láttam, de majd...
1: Igen, egyébként ez egy jó kérdés, hogy a reflektorok hogy vannak megvilágítva. Panna, láttátok a tömeg végét, vagy a tömeg nagyságát, kiterjedését nagyjából?
2: Hát lehetett valamennyire látni, érzékelni. De elég láttunk el a végéig.
1: Igen, az meg mondjuk a nagysága miatt volt. Jól van. Hát minden esetre köszönöm, hogy eljöttetek, hogy egy kicsit
0: tudjunk. Mi köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük. Hát nagyon várjuk ezeket a titokzatos újabb bejelenteni valókat. Kívánjuk, hogy összejöjjön minden, ami a javára van a csapatnak. Báló Vivien, a Paksi Pódium társ stúdió vezetője, Szabó Dorina és Szabó Panna, aki nem mellesleg három európai bajnoki címmel rendelkezik, voltak a vendégeim abból az alkalomból, hogy a Szigeten, a nagy színpadon DJ Otti Bulián Paksi Tánc stúdióként színpadra léphettek. Annyira jó volt erről beszélgetni. Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Trump az iráni vezetés részéről az elmúlt napokban reagáló bejegyzésében megismételte állítását, miszerint Iránnak nem marad haditengerészete és légiereje, megmaradt katonáit pedig nem tudja kifizetni. Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti ifjúsági fúvószenekar, az Ördögszekér néptánc együttes, valamint a Löfan Mazsoret csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, jurta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók. Az idei nyári szezonban már 5-5-ször támad fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastelajöbölben, Split közelében, írja az MTI horvát sajtóértesülések alapján. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt Kastelluksicban, a Milienko és Dobrila strandon. A teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22-e óta a Kastelajöbölben. A sajtóban közölt becslések szerint az állat körülbelül 70 kg-os lehet. Egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, bár az állatnak nincsenek fogai, rendkívül erős szarukávája és állkapcsa azonban zúzódást, véraláfutást, vágott sebeket és súlyosabb szövetkárosodást is okozhat, amely elfertőződhet.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Sikeresen szerepeltek a paksi SL tájfutói a Lengyelországban megrendezett szenior tájfutó világbajnokságon, adta hírül a PSE. A rangos nemzetközi sporteseményen a paksi egyesület több versenyzője is rajthoz állt, és közülük hárman bejutottak a legmagasabb szintet jelentő A döntőbe. A paksi küldöttségből Böröc Ildikó nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, a népes és erős mezőnyben vívott küzdelemben végül a 20. helyen zárt kategóriájában. A szakosztály beszámolója szerint a magyar sport helytállása és az A-döntős szereplések méltó módon képviselték a paksi tájfutósportot a világbajnokságon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám. Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra, vagy mit tart?

0: telefonszámon. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Amely reggelen még nem beszéltünk a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválról, pedig eddig majdnem minden reggel beszéltünk róla, és volt vendégünk is, úgyhogy ezt a hagyományt nem szakítjuk meg. Nagy Judit Fúvola művészt, a program koordinátorát köszöntöm, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Hát ahhoz képest, hogy lassan egy hete tart a fesztivál, rengeteg programon vagyunk túl a térségünkben, egészen friss vagy és üde.
2: Köszönöm szépen, igyekszem tartani a formámat. Igen, vasárnap 9-én indult a programsorozat Madocsán egy családi nappal, ott három koncerttel kezdődött a fesztivál, és azóta minden nap vannak programok, zenei táborok, események.
1: Több településen is, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ma újra Pakson lesz egy fantasztikus koncert, erről is fogunk beszélni, a Csengei Dénes Kulturális Központban este 6 órakor a Magyar Honvédség Központi Zenekarának a koncertje lesz. Júj, de jól hangzik! Igen. És egy kis ízelítőt is fogunk mutatni. Képzeld el, hogy tegnap anyukámmal beszélgettem, ő az Atomerőmű Nyugdíjas Klubnak a tagja, és mondta, hogy mára, nem tudom, Mórahalomra vagy hova valami fürdőprogram van szervezve, és hát közölték a szervezők, illetve tulajdonképpen mindenki megegyezett a klubból, a nem tudom, 40-50 hány fő megy a fürdésre, hogy előrébb hozzák a programot, hogy időben hazaérjenek, hogy az este 6 órási Csenge is programra be tudjanak ülni. Na mit szólsz?
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk. Képzeld őket, nagyon boldog.
1: Az Atomerőmű Nyugdíjas Klub ott lesz, kérlek szépen.
2: Várjuk őket szeretettel.
1: Nem volt felháborodás, tehát senki nem mondta, hogy már pedig ők inkább fürdenének. Tehát ez egy jó ír. És hát szeretném a hallgatóknak mondani és hangsúlyozni továbbra is, hogy minden program, a fesztivál összes programja ingyenes, tehát ma este 6 órakor egy elképesztően nagyszerű koncertben lehet majd mindenkinek része. Milyen stílus jön?
2: Nagyon sokféle stílus fog megjelenni ma este, és ennek a koncertnek a műsora kiemelten a szórakoztatást tűzte ki céljául. Egészen a filmzenék, musicalek, popslágerek is meg fognak jelenni, úgyhogy aki esetleg még nem volt ilyen fúvós zenekari koncerten, azt is nagyon bátorítom, hogy mindenképpen jöjjön, mert itt egy olyan műsort fog kapni így mondjuk első hallásra, ami biztos, hogy egy jó élménnyel fog hazatérni.
1: Egyébként a honlapotokon, ugye a fuvosnapok.hu oldalon, ahol ott vannak a részletes programok, mondom minden kedves hallgatónak, ott van egy rövid kis zenei betét, majd lehet, hogy bejátsszuk, és megmutatjuk, hogy mi várható a mai koncerten. Egyébként mit jelent az, hogy a Fúvósnapok Fesztivál koordinátora vagy? Hát ugye a fesztivál igazgatót, Zalánt jól ismerjük, sokáig lótot futott egyedül, és aztán azt mondta, hogy kell neki egy koordinátor is.
2: Igazából Zalánnal nagyon sok évre nyúlik vissza így a barátságunk, ismerettségünk. Még annak idején, amikor a Bak Mindenkinek Fesztivál indult, akkor ismerkedtünk meg egymással, akkor még fuvola művészként, fellépőként vettem részt a fesztiválban, és ahogy telt az idő, a növendékeimet próbáltam így színpadra állítani ezeken a koncerteken, és ahogy alakult az élet, úgy ismertük meg egymást, és derült ki, hogy a szervezéshez is lenne így affinitásom, és én nagy örömmel kezdtem el már harmadik éve így segíteni a fesztivál életét itt.
1: Ugye ez a fesztivál többek között azért érdekes, és azért nem mindennapi, mert egyrészt vannak különböző fúvós szekciók, táborok, és emellett pedig gondoskodtok arról, hogy ezeknek a táboroknak biztosítsatok fellépéseket, illetve a táborban résztvevő gyerekeknek, de elhoztok olyan sztárokat is, mint a Magyar Rendőrség zenekara, vagy akár a mai Magyar Honvédség Központi zenekarának a koncertje. Tehát ez nagyon jól ki van találva, és össze van rakva, és gondolom, hogy te, mint koordinátor, a kettőt próbálod, tehát a táborok programjait a koncertekkel összehangolni.
2: Így van. A két nagy része ennek a fesztiválnak, hogy fesztiválkoncerteket szervezünk, és oktatási tevékenység is zajlik ezen a héten. Ugye különböző szaktáborok vannak a hét folyamán itt Pakson. Olyan formán is összeér, hogy azok a tanárok, akik eljönnek hozzánk tanítani, ezekben a neves zenekarokban, mint fellépőként is jelen vannak, és aktív muzsikusként is ott vannak, és például ma este is egy olyan különleges találkozás lesz, hogy a Magyar Honvédség zenekarának művésze, Szaller István, szaxofon művész, itt tanít nálunk a táborban, és mutatja meg a diákságnak, hogy hogyan is jutunk el odáig, hogy aztán a későbbiekben években egy ilyen neves zenekarnak a művészeként, szólistaként lép majd színpadra este.
1: Igen, lehet, hogy bizonyos tábor információk és kulisszatitkok el sem jutnak hozzánk, hogy mondjuk tényleg mekkora művészeket hoztok ide a térségünkbe, akik a gyerekeket oktatják. Te fuvola művész vagy, de tanítod is a hangszert a Weiner Leó szakgimnáziumban, tulajdonképpen a pályára készülő diákokat tanítod, illetve az Erkel Színházban is játszol. Hogy áll a fuvola, mint hangszer mostanában? Tehát választják? Mert ugye általában furulyán kezdenek a fuvos hangszeresek.
2: Igen, a fuvola nagyon-nagyon népszerű. Ugye ez egyik olyan fafúvós hangszer, amit szerintem nagyon sokan a furia után rögtön választanak. Igyekszünk, hogy mondjam, helytállni nagyra így a kereslet, és igazából, mivel egy nagyon-nagyon szépen szóló, szerintem könnyen megszólaló hangszerről van szó, így ezért nagyon népszerű.
1: Hát igen, most már csak az a bajom, hogy egyébként tényleg egy gyönyörű hangszer, hogy miért nem mondtuk, hogy hozd el, és itt játsz, vagy nem tudom, ez a reggeli, a fúvosok szokták mondani, hogy azért reggel az nem úgy működik.
2: Igen,
1: hogy,
2: ez így van.
1: hogy fújunk.
2: Ezt, igen, és így szervezőként ugye sokszor felmerül, vagy kérdezik is a kollégák, hogy te is akkor tanítasz is, meg szervezel is, és én ezt így igyekszem most a szervezésre koncentrálni, de azért csak előkerül az, hogy na, de azért ugye hoztál hangszert magaddal. Ugye majd azért, ha majd úgy már a tábor második felében vagyunk, a fesztivál második felében, ugye hét vége fel, azért ugye majd összejátszunk egy-egy darabot, vagy például nagyon különleges, hogy idén az egyik növendékemet kértem, hogy olyan segítő neki a táborba, aki, hát az ő is hozta a hangszerét, úgyhogy azért mondta, hogy azért tanárnő egy fél órát szálljon rám azért valamikor.
1: És hoztad a hangszert, tisztázzunk.
2: Elhoztam a hangszert, úgyhogy ezért ez itt van velem, és de hát ugye akik itt tanítanak a táborban, művésztanárok, ők ugye azért minden nap életben kollégáim, úgyhogy igyekszem őket ebből az irányból segíteni, hogy ha mondjuk én jönnék egy ilyen helyzetbe, akkor mi lenne az, ami a tanítást és a koncertezést segíteni.
1: Igen. Pont amikor ugye beléptél ide a stúdióba, és még nem kerültünk adásba, kérdeztem is tőled, hogy magán a fesztiválon fellépsz-e, de mondtad, hogy neked egyelőre elég ilyenkor a koordinátor és a szervezői feladat. Mi a legnagyobb kihívás a Fúvós Napok Fesztivál megszervezésében?
2: Fúvós Napok Fesztivál, ugye itt vagyunk a nyár közepén, és mint hogy minden nagy eseménynek a szervezésében talán az utolsó 2-3 hét az, ami a legintenzívebb. Ugye nagyon sok változás történik, nagyon sok információt kell összekoordinálni, és mindezt egy nyári szünetes állapotban az kihívás. Illetve az, hogy a tanárok is ugye nyaralnak, a művészeink is nyaralnak, mielőtt megérkeznek hozzánk, viszont ez a különlegesség, hogy amikor ideérnek, akkor 120%-kal vannak jelen, és olyan koncertek és energiák vannak mozgósítva, ami egészen elképesztő. Nagyon sokféle a program, ugye a növendékeink is fellépnek a különböző koncerteken, igyekszünk nekik minél több fellépési lehetőséget biztosítani, illetve ugye a nagy kiemelt koncertek megszervezése az is lehet kihívás, hiszen például ma este is közel 70 muzsikós érkezik a Magyar Honvédség zenekarával, tehát ez nyilván egy olyan létszám, és akkor a táborban lévő 130 főt is koordináljuk ugye nap, mint nap.
1: Igen, abszolút. És hát ugye tegyük hozzá még egyszer, és ezt szoktuk minden évben hangsúlyozni, hogy nem csak Pakson, hanem a Vétel körzetünkben zajlanak az ingyenes koncertek. Ugye volt már Madocsán, illetve Gerjenben is program, és nem tudom, hogy előtted van-e a program, átfuthatjuk-e, hogy azért mégiscsak soroljuk még fel, hogy vasárnapig még mi vár a Vétel körzetben élők, vagy akár távolabb élőkre. Tehát ma este 6 órakor Csengei Paks, a Magyar Honvédség Központ zenekarának koncertje lesz, de holnap például a Tolnai Művelődési Központban lesz koncert.
2: Így van, a Bocska István Református Oktatási Központ részfúvós együttese fog fellépni, illetve a táborban résztvevő kamarazené, zenei szaktáborban résztvevő hallgatók, és ők egy ifjúsági koncertet fognak adni, és ez megint csak egy különleges szerete szerintem így ennek a tábornak, hogy most nem felnőtt közönségnek fog megszólalni a tábor, hanem gyerekeknek, és megmutatni, hogy az azonos korosztályú gyerekek hol tartanak például, mondjuk, hogyha zenélésbe fognak.
1: Igen. Aztán a szombati nap az egy húzósabb lesz, mert 11 órakor Duna-Szentgyörgyön a Tuba és a Kamara Tuba és Kamara tábor záró koncert.
2: És annyit módosítottunk a programon, ugye mi is próbálunk így az időjáráshoz alkalmazkodni, hogy a Kürt záró koncert is 11 órakor fog kezdődni majd a Vakbottyán gimnáziumban.
1: Pakson,
2: így van, és ami számomra egy nagyon különleges helyszín, hiszen kedden volt itt a Magyar Rendőrség zenekar, és töltöttük meg az udvart közönséggel, és nagyon különleges helyszín, úgyhogy remélem a jövőben is szervezhetünk oda koncerteket, és a kürtösök fogják betölteni ott a teret szombaton 11 órától.
1: Igen, nagyon jó koncert helyszín, ezzel egyetértek. Szerintem a paksiak még nem fedezték fel annyira, amennyire felfedezhetnénk és betölthetnénk ott a közönség sorait, és akkor tulajdonképpen a klarinét és szakszofon táborzáró koncertjére is szombaton kerül
2: így
1: sor
2: van,
1: fél háromkor.
2: Így van, ez még egyeztetés alatt van, de mindent a fúvósnapok.hu oldalon meg fognak találni.
1: Jó, és hát Madocsán indult a program vasárnap, és ott is zárul vasárnap. Ezt nem tudom, Madocs ezt megnyerte magának.
2: Így van, nagyon-nagyon nagy szeretettel látnak bennünket vendégül, és ahogy ugye a családi nap minden évben ott indul, úgy egy kicsit ünnepélyesebb keretek között a református templomban zárjuk a koncertet. Tavalyi évben is a Pénzügyőr zenekar lépett fel ezen az alkalmon, és idén is őket várjuk nagy szeretettel. Nagyon színes műsorral készülnek ők is, és töltsük meg Madocsán a református templomot idén is.
1: Nagyon jó. És akkor én azt mondom, hogy viszont a ma esti koncertbe pedig hallgassunk bele, de ne menj még el, majd itt kommentáljuk. Egyébként a koncertnek a címe Latina Musica?
2: Igen.
1: Wow.
2: És ebből, ha majd a részletbe belehallgatunk, akkor ki fog derülni, hogy milyen hangulat várható ma este.
1: Igen.
2: Már szerintem pezsegni fog.
1: Igen, szerintem. És ez azért fontos, mert ugye amikor fúvós koncertről beszélünk, akkor tényleg hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig valami nagyon komoly, valami nagyon nehéz dolgot képzeljünk el.
2: Illetve,
1: hogy
2: az
1: annyira...
2: indulók világára is ugye asszociál az ember, de ma már egy fúvós zenekar tulajdonképpen mindenféle stílusban hely tud állni, és a Magyarországon működő egyenruhás zenekarok, különböző fúvós zenekarok saját profillal rendelkeznek, és igyekeznek abban minél jobban elmerülni, és a Honvédség zenekara például tavaly is filmzenekoncertet hozott, ebből is lesz ma este egy pici ízelítő.
1: Igen, tehát a Magyar Honvédség Központi Zenekarának a koncertje ma este 6 órakor a Csengeiben lesz, az Atomerőmű Nyugdíjas Klub ott lesz, ezt én tudom, és akkor most hallgassunk bele, van egy ilyen 2 perces zenei összeállítás, én megpróbálom elindítani. Wow, ő az. Majd itt kommentáljuk.

0: van egy jó kis erőteljes felvezető, de mindjárt jönnek a dallamok is. Ezt már ismerjük. Te tudod, én nem tudom, hogy honnan, de tudod, My Fair Lady vagy?
1: Ugye ma este folyamán a West Side Story-ból lesznek ugye részletek, illetve Ennio Morricone zenéje is fel fog csendülni, illetve lesz egy olyan popsláger a Sex Bomb, ami szintén el fog hangozni. Hangzani, így van.
0: Akkor hallgassunk még egy kicsit vele.

0: Wow! Annyira jó volt hallgatni. Én egyébként is nagyon bírom a filmzenéket.
1: Én nagyon-nagyon várom ezt a ma esti koncertet.
0: Fantasztikus lesz, biztos vagyok benne.
1: Minden évben nagyon jó hangulattal zárul, vagy nagyon jó hangulatban terik a Honvédség zenekarának a koncertje. Ma lesz két szólistánk is a koncerten. Szaller István fog szaxofonon játszani, és Bánfi Csaba, aki egyébként a zenekarnak a trombita művésze, ő fog énekelni a koncert.
0: Ja, hogy ének is lesz ezen a fúvós koncert. Ez nem akármilyen koncert lesz. És valóban például egy ilyen kis videót játszottam be, egyébként csak mondom a hallgatóknak, és tényleg Ennio Morricone-nek is ott volt a neve, tehát Latina Musica, ez a koncert címe, és ma este 6 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központban kezdődik, a Magyar Honvédség Központi Zenekara érkezik, ingyenes a koncert, még egyszer szeretném hangsúlyozni, és ahogy említetted, egy olyan 70 zenész áll majd a színpadon, vagy ül.
1: Így van, 70 zenészt várunk ma este a Csengei Dénes Kulturális Központba. Tulajdonképpen a teljes létszámmal itt lesz a zenekar, és majd láthatni fogja a közönség, ahogy szépen sorban ülnek ezek a hangszeres művészek. A hangszerek önmagában szerintem öltöztetik így a zenészt, és ahogy ez így egyben ott lesz a színpadon, szerintem csodálatos látvány is lesz, illetve hogy ez mennyiségben ennyi hangszer egyszerre megszólal élőben, az szerintem egy ilyen hidegkirázós pillanat lesz.
0: Igen, és hát a Magyar Honvédség zenekarától megszoktuk, hogy nem akármilyen öltözékben érkeznek, ugye, mert nem frakban és estéri ruhában a hölgyek, hanem hát a honvédséghez méltó, illő egyenruhában.
1: Igen, így a fesztivál programjában sokszor lépnek fel egyenruhás zenekarok, és nagyon jó látni így kívülről, hogy minden együttesnek megvan a maga egyenruhája, hogy ez egy saját karakterrel rendelkezik. Ugye van, hogy kicsit lazább az öltözet, vagy nagyon dísz egyenruhában érkeznek, úgyhogy ez a megjelenésükön is szerintem nagyon-nagyon jó így látni őket együtt.
0: Na, hát akkor lássuk őket ma este 6 órakor a Csengeiben, Pakson. Köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, és még kitartást erre a pár napra.
1: Köszönjük szépen.
0: Jó koordinátori munkát kívánok. És hát örülünk, hogy Paks és a vételkörzetünk, tehát a környező települések adnak helyet. Most már évek óta, 2016 óta talán.
1: Ez a 11. fesztivál.
0: Igen, akkor igen. Ahogy is vagyunk? Igen. Tehát most már akkor pontosan, mert azt hiszem Zalánnal lesz beszélgető, hogy 2016 volt az első év. Szóval örülünk, hogy a térségünk ad helyet ennek a fesztiválnak, és tényleg ne felejtjétek, hogy ilyenkor rengeteg az ország különböző pontjáról és a hallgatóknak mondom, rengeteg fiatal és gyerek is itt van, akik itt tanulnak és képzik magukat, úgyhogy
1: örülünk, hogyha találkozhatunk a paksi közönséggel.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagy Judittal, fuvola művésszel, a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál program koordinátorával beszélgettem. Ne felejtjétek, ma este 6 órakor Paks Csengei, a Magyar Honvédség Központi Zenekara többek között filmzenékkel érkezik.

0: Navi és a Deep Sleep Who de jó szólt 2010-ből, és ezzel a dallal én búcsúzom, így 9:30 előtt egy perccel átadom a helyemet Ábinak, aki a következő 4,5 órában hozza nektek a jó zenéket, és minden fontos információt Tokai Robi kollégámmal együtt a hírek kapcsán, amiről tudnotok kell. Remélem, hogy jól indult a csütörtökötök, ma egy kicsit enyhébb lesz az idő, legalábbis ezt ígérték, remélem, hogy jó lesz. Az elmúlt órákban az élesztőben Strasser Andi volt veletek.
1: Ez volt az élesztő.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Reklámot hallottatok.

0: 9:30 után veszem át a stúdiót, a mikrofonnál Strasser Ábner, egészen 2 óráig én hozom a jó hangulatot, tartsatok velem! Ebben a megtört órában is jó slágereket játszok, illetve egy érdekességet, hogy egyetlen agysejt is olyan lehet, mint egy mini számítógép, és ez még nem is az agyunk, csak egyetlen egy agysejtünk. Erről beszélünk egy kicsit, nem sokára, de elsősorban most szóljon Robin Schulz-tól az All We Got.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Rakoncai Viktortól és Maradics Petitől szólt a Tutoi Bello, most pedig egy kicsit rátérünk egy friss kutatásra, mi szerint lehet, hogy egyetlen emberi agysejt is sokkal összetettebb munkát végez, mint azt eddig gondoltuk. A kutatók az emberi agykéreg idegsejtjeit vizsgálták, és arra jutottak, hogy egy neuron nem egyszerűen továbbítja vagy leállítja a beérkező jeleket, önállóan is meglepően bonyolult számításokra képes, ezért a kutatók egy apró biológiai számítógéphez hasonlítják. Ez azért érdekes, mert az emberi intelligencia titka ezek szerint nem feltétlenül abban rejlik, hogy közel 100 milliárd agysejtünk van, maguk az egyes sejtek is elképesztően fejlett információfeldolgozó egységek lehetnek, vagyis lehet, hogy az agyunk nem egyszerűen rengeteg apró kapcsolatból áll, hanem milliárdnyi miniatűr számítógépből. Hihetetlen, hogy az agyunk mire képes, el se tudjuk képzelni, csak tapasztaljuk nap mint nap, milyen emlékek és milyen számítás, milyen gondolatmeneteken tudunk végigmenni. Most viszont kicsit lazuljunk, jöhet egy kis zene, G-Flip-től jön a Bed on Fire.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt, a terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsváros-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom, a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen balesetmentesen és óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig Katy Perry kezdi meg, és a Lifetimes.

két hiperi amerikai énekesnő dala, amely a 2024-es 143-as című 7. stúdióalbumának második kislemezeként jelent meg. A pörgős Italo House stílusú táncdal Perry a lánya iránti szeretete ihlette. Ezt hallhatjuk a 10 órai hírek után.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsontkovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar-angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% arra.

0: garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 68-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be szerdán Radu Miruta, ügyvívővédelmi miniszter. Az Agerpress hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátette, a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldások, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
6: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívül alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
5: Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, ami 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Hal Fesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti ifjúsági fúvószenekar, az Ördögszekér néptánc együttes, valamint a Löfan Majorett csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Egész nap íjászat, jurta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
7: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 5 perc van, folytatjuk a jó slágereket itt a Paks FM-en, és hozom a program lehetőségeket, és egy helyi interjút is. Továbbá egy kicsit arról is beszélünk, hogy érdekes, hogy már mennyi ideje itt élünk a Földön, és még újabb és újabb állatfajokat fedeznek fel. Ez történt most is az Amazonason, ahol is egy új békát fedeztek fel. Ezt majd kicsit jobban kifejtem, most viszont jön Katy Perry-től Lifetimes.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 15-én szombaton Bölcskén Richter hüllő és kisállat kiállítás lesz a rendezvényházban 10 óra 30-tól. Szekszárdon augusztus 15-én 10 órától szezonnyitó ringató lesz családi program a Bődő teremben, a Babis Mihály Kulturális Központban. Augusztus 17-ig várják a pajtáska adományokat. Jó állapotú iskolatáskák, tanszerek, tolnafelszerelések. Hétköznapokon 8-tól 16 óra között a Szociális Központban Pakson az Ifjúság útja 4 alatt. Augusztus 19-én lesz a második Bagoly túr a Simon tornyán. Az indulás a vártól 18 órától lesz. Augusztus 20-án jönnek a Szent István napok, így Kalocsán is megemlékeznek az államalapításról, több programmal várják a kilátogatókat. Szintúgy Pakson a Szent István napok 4 napos lesz, 18-án piknik mozi lesz, 19-én Tűzirák Tánc Egyesület lép fel, 20-án csütörtökön jön a Neoton Família sztárjai, illetve Meringer, 21-én pedig Daniel Fi és a Pornograszti színpadra lép, és még sokan mások izgalmas programokkal. Szekszárdon is ünneplik a Szent István napokat, több programmal, este pedig a Béla Király téren Attila Fia Társulat nagy koncert lesz 20 órától. Augusztus 22-én színház lesz Kalocsán, a Padlás félig mese, félig musical két részben. Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpadon 20 órakor kezdődik az előadás.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Alexa Dixontól szólt a Let's Get Excited. A kutatók is ugyanilyen izgalommal jöttek, hiszen egy új állatfajjal bővült a tudomány. A kutatók egy ideig ismeretlen békafajt fedeztek fel a brazil Amazonas elárasztott erdeiben. Az új faj az Adenomera varkena nevet kapta. Az igazán érdekes az, hogy külsőre annyira hasonlít más békához, hogy pusztán ránézésre szinte lehetetlen volt megkülönböztetni őket. A kutatók ezért DNS vizsgálatokat végeztek, és még a békák hangját, vagyis párzási hívását is elemezték, mire kiderült, hogy valóban külön fajról van szó. Ráadásul ez az első ilyen adenomera faj, amelyet az Amazonas rendszeresen elárasztott erdőiben azonosítottak. Jó emlékeztető arra, hogy a világ egyik legismertebb esőerdőjében még ma is élnek olyan állatok, amelyek létezéséről eddig fogalmunk sem volt. Ezért vannak nekünk a jó kutatók, és várjuk a további érdekességeket. Engem még az is érdekel, hogy a tengereink, óceánunkban milyen fajok lehetnek, hiszen óriási, ugyanúgy, mint az Amazon és az Amazonas. Így most egy kicsit zenéjünk, jön a The Farm-tól az All Together Now.

0: érezzétek a jó zenét. Egész nap.
1: Egész nap.
0: Egész nap. Egész nap.
1: Egész nap.
0: Érezzétek a jó zenét. Egész nap.

0: A The Bieberstől és Curtistól szóltam minden este. Most pedig hozok egy helyi interjút, Pajtáska, egy táskányi segítség rászorulóknak a Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitókhoz és a testnevelő órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat 2026. augusztus 17-ig várják a Szociális Központban, hétköznapokon 8-tól 16 óra között. A Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetőjével, Fodor Melindával, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az akció részleteiről.
1: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központ épületében, ahová lehet hozni azokat az eszközöket, tárgyakat, amikre meghirdettétek iskolakezdésre segítséget nyújtana, ugye gyerekeknek, szülőknek. Nagyon széles a skála, a paletta, amit be lehet hozni, illetve amit vártok, és vajon meddig? Ez az, amiről kérdezem Fodor Melindát. Mit kell tudni tulajdonképpen erről a kis Pajtáska programról?
2: A Pajtáska program, ez a Paks Kistérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig munkanapokon 8 és 16 óra között. Fontos, hogy ha használt dolgokat, tehát használt füzeteket vagy táskákat hozna be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lesse rá és szívesen hord. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni, amit 1-től 4. osztályig hordanak a gyerekek, tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplő ruhát, tehát fekete nadrágot, vagy fekete szoknyát, fehér inget, fekete cipőt, ahol az évnyitón meg tudnak jelenni a gyerekek, illetve fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
1: És hát amikor beszélgettünk, akkor említetted azt, hogy nem csak ilyenkor évelején nagyon hasznos ez a dolog, hanem évközben is. Amik megmaradnak, azokat fel tudjátok használni, mert hát évközben is történhet ilyen, hogy elszakad egy táska, vagy kinő a gyerek egy ünneplő ruhát, amit szintén évközben is tudnak használni. Tehát, hogy ezt a 17-ét annyira szorosan azért nem tartjátok, ugye?
2: Mindenképpen szerettünk volna egy határidőt szabni. Azért szerencsés az augusztus 17-en, mert utána még ki tudjuk osztani ugye a családoknak, de olyan is volt már, hogy szeptember elején érkeztek meg a kis csomagok, azokat eltesszük, és az évközben osztjuk ki, tehát nyilván betelnek a füzetek, ceruzák elkopnak, iskolatáskák elszakadnak, tehát ami tavaly nagyon sok adomány érkezett, hiszen a Paks 2 is első alkalommal csatlakozott hozzánk, és nagyon rengeteg táskát gyűjtöttek össze a Paks 2 dolgozói, azokat becsomagoltuk, eltettük, de most már azokból nincsen, hiszen évközben pont ez miatt, mert megrongálódott, vagy elhasználódott, hogy betelt a füzet, ki tudtuk osztani. Tehát aki úgy gondolja, hogy még nem végez így a szortírozással 17-ig, azért nyugodtan hozza be akár augusztus 31-én, vagy szeptember 1-én is a Szociális Központban el fogjuk fogadni, és nagyon örülünk neki.
0: Aki talál otthon olyan tanszereket, vagy táskát, vagy bármit, ami segítségű lehet, ne felejtsétek el leadni. Most pedig menjünk tovább zenével, Blondie is jön, és a Never Walk Alone.

0: voltatok egy
1: ideig. Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Egész nap! Egész nap!
2: Paks FM!
1: Paks FM! Érezzétek a jó zenét! Egész

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsváradsomberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom, a 46-os és a 47-es kilométer között. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen balesetmentesen és óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a 11 órai híreket, utána pedig Marshmallow-val, Ellie Goulding-gal és Avianoval folytatjuk.

melankolikus elektronikus zene EDM, amely ötvözi Avion mélyebb atmoszférikus alapját és Ellie Goulding jellegzetes pop EDM vokáját. Ez jön a 11 órai hírek után.

0: FM slágereivel. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó

0: a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításáig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte Putyin, írja az MTI. Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozivetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördög Szekér Néptánc Együttes, valamint a Löfan Mazsoret csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, júrta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
1: És most sporthírek a Pax FM-en.
2: Az idei évben az atomfutás 14., a brutál atom 13. alkalommal kerül lebonyolításra Pakson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
3: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt módosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 4 perc van, jönnek továbbra is a jó slágerek itt a Paks FM-en, illetve egy érdekes adatot hozok, hiszen ugye nagyon felhalmozódott az áramfogyasztásunk, de egyre több a nap elemünk és a nap energiából nyert áramunk. Erről fogunk kicsit beszélni, továbbá a víz hőmérsékletek sem maradhatnak el, mert még mindig jól esik így nyáron fürdeni a tavainkban és folyóvizeinkben, és ha augusztus, akkor megy a Sziget Fesztivál is. Kicsit hangolódunk arra is, hiszen mi is kint leszünk, mint Paks FM a mai nap folyamán. Most jöjjön első körben Marshmello és Ellie Goulding-tól a Save My Love.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Gáspár Lacitól szólt a tavasz, de nekünk nagyban megy a nyár, így aztán a 40 fok körüli hőség nem csak az embereket, hanem az európai áramhálózatokat is komolyan megterheli, hiszen ilyenkor rengeteg légkondicionáló működik egyszerre. Az ember friss elemzése szerint azonban van egy érdekes fordulat, amikor a legnagyobb szükség van az áramra, általában a napelemek is éppen akkor termelnek a legerősebben. Az idei hőhullámok alatt így az energia fontos szerepet játszott a megnövekedett nappali fogyasztás kiszolgálásában, és egy elég látványos adat idén júniusban először fordult elő, hogy az Európai Unió áramtermelésének negyedét a napenergia adta egy teljes hónapon keresztül. Vagyis a kánikula egyik furcsa ellentmondása, hogy miközben egyre több áramot fogyasztunk a hűtésre, ugyanaz az erős napsütés közben egyre több energiát is termel. De szerintem az elmúlt hetekhez mindenki egyetért azzal, hogy inkább termeljen kevesebbet, de ne főjünk meg a 40 fokban. Én ezzel zárom is ezt a sztorit, menjünk vissza zenélni. Jön Jonas Blue-tól a Something Stupid.

Maroon 5-től szólt a Move Like Jagger. Most pedig elmondom, hogy milyen hőmérsékletekre számíthatunk, hogyha lemegyünk fürdeni. Például a Dunára, Dunaújvárosán 25 fokos, Bajánál pedig 26, így Paks környékén is ezzel lehet számolni. A Tisza-Szegednél 26 fokos, a Balaton-Siófoknál 25 fokos, míg a Velencei tó Agárnál 22 fokos. Ugye a tengerekre is kimenjünk, Dangszál, a Balti-tenger 19 fokos, az Adria-tenger jóval melegebb, Pulánál 26 fokos, míg Dubrovniknál 29 fokos. A földközi tenger Malagánál 23 fokos, de Barcelonánál 30 fokot is mértek ma reggel. A Fekete-tenger Burgásznál 26 fokos, és hogy az óceánra is kimenjünk, Lisszabonnál 21 fokos az Atlanti-óceán. Így ezekkel számoljatok, és használjuk ki ezeket a meleg napokat, hiszen nem sokára jön a tél, jön a hűvös, akkor már nem esik olyan jól fürdeni. De annak is örüljünk most, hogy visszaesett a hőmérséklet, nem kell 40 fokban lennünk. Menjünk is tovább zenével, jöjjön Sabrina.

Ez volt a 21 Pilots-tól a Stressed Out. Ezt is meghallgathatták tegnap a Szigetre kilátogatók, hiszen a Sziget második hivatalos napján tegnap főleg a 21 Pilots és a Biffy Clyro körül forgott a nagy színpad. A 21 Pilots hozta azt, amiért a koncertjeik ennyire látványosak, az alternatív rock, a pop és az elektronikus hangzás keverékét, miközben Tyler Joseph és Josh Dunn koncertjei hagyományosan erősen építenek közönséget való kapcsolatra. Előttük Biffy Clyro vitte el a rockosabb irányba az estét, a magyar közönségnek pedig külön érdekesség volt, hogy Tash Sultan a helyére a Carson Coma ugrott be, a hivatalos Sziget is megerősítette a változást. Ma viszont egészen más hangulat jön, 19 óra 15-től Luis Capaldi veszi birtokba a nagy színpadot, vagyis jöhetnek az érzelmesebb, nagy közös éneklések, majd 21-15 Nettől Florence plus The Machine lesz a nap fő fellépője. Florence Welch zenekara a monumentális, szinte már színpadszerű élő produkcióról ismert. Ma éjszaka egyébként mi is kint leszünk Paks FM-ként, majd többet posztolunk, tartsatok velünk. Most pedig egy kicsit hangolódunk, és jön Luis Capaldi-tól a Someone You Loved.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat.

0: A mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Trump az iráni vezetés részéről az elmúlt napokban reagáló bejegyzésében megismételte állítását, miszerint Iránnak nem marad haditengerészete és légiereje, megmaradt katonáit pedig nem tudja kifizetni. Pakson tartott ülés szerdán a kormány, rendkívüli döntéseket hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Duna vízszintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán Paksnál.
1: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
0: Magyar Péter hozzátette, a fenékküszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készenlétbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
1: A vízügyi szakemberek és a honvédség iderendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideiglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
0: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Sikeresen szerepeltek a paksi SE tájfutói a Lengyelországban megrendezett szenior tájfutó világbajnokságon, adta hírül a PSE. A rangos nemzetközi sporteseményen a paksi egyesület több versenyzője is rajthoz állt, és közülük hárman bejutottak a legmagasabb szintet jelentő A döntőbe. A paksi küldöttségből Böröc Ildikó nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, a népes és erős mezőnyben vívott küzdelemben végül a 20. helyen zárt kategóriájában. A szakosztály beszámolója szerint a magyar sportolók helytállásabb és az A-döntős szereplések méltó módon képviselték a paksi tájfutósportot a világbajnokságon.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsor műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most következik Best of kedvencek Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
3: 12:05 percon megkezdjük a mai Best of óránkat, amit tőlem lesz, Best of Ábi lesz. Hozok jó hangulatú slágereket, maradjatok velem, elsőként itt leszülünk Kid Rock és az All Summer Long.
2: Best of kedvencek Ábitól, 7-től 1-ig. A keverőpultnál Strasser Abner.

Merle Lazer és Justin Bieber közösen szólt a Cold Water, az amerikai elektronikus zenei formáció, a Merle Lazer virághírű slágere, amely a kanadai popcsillag Justin Bieber, valamint a dán énekesnő Moog működik közre. A dal 2016. július 22-én jelent meg a Merle Lazer Essential című album vezető kislemezeként. A megjelenése után azonnal a slágerlisták élére ugrott, többek között a brit kislemezlisták élét is vezette, a Billboard 700-as listán pedig a második helyig jutott. A következő jó hangulatú zene pedig a srác az amerikai Imagine Dragons alternatív rock együttes egyik legnépszerűbb dala, amely 2015-ben jelent meg második stúdióalbumuk a Smoke Plus Mirrors nyitó arcaként és harmadik kislemezeként látott napvilágot. A szerzemény érdekessége, hogy miközben a dallama és a hangszerelése kifejezetten dinamikus, szinti popos és felemelő, a szövegvilága rendkívül komor és önmarcangoló. Hallgassuk is meg, jön az Imagine Dragons-tól

A bajnok szólt az Iron Mafia egyik legnépszerűbb és legerőteljesebb dala, amely eredetileg 2016-ban jelent meg kislemezként, majd később a zenekar 15 éves jubileumát ünneplő 15 című válogatás albumra is felkerült. A felvétel egy igazi motivációs és önmegerősítő himnusz, amely a küzdésről, a belső erőről és a kudarcból való felállásról szól. A következő jó hangulatú zene, amit hozok, az a Hymn for the Weekend, a brit Coldplay rock együttes egyik legnagyobb globális slágere, amelyben az amerikai énekesnő Beyoncé is közreműködik. A dal a zenekar 2015-ös, a Head Full of Dreams című 7. stúdióalbumának második kislemezeként jelent meg, még 2016. januárjában. A szám a pop, az alternatív rock és az R&B elemeit ötvözi, egy kifejezetten energikus, vidám és színes hangzást képviselve. Így gondoltam, hogy a jó hangulat érdekében ezt a számot hozom el, jöjjön a Coldplay-tól Hymn for

0: David Guetta, Bebe Rexha és J Balvin-től szólt a Say My Name, és ezzel zárom is az egy órai Best of óránkat. Egy órától pedig hozom az all-time slágereket megkötés nélkül. Maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől egyig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 13-a csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Egy paksi fenékküszöb építését jelentette be Magyar Péter. Javaslatcsomagot terjesztett fel a kormánynak a paksi önkormányzat. Idén is megrendezik Pakson az atomfutást. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Pakson tartott ülés szerdán a kormány rendkívüli döntése.

0: Hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Duna vízszintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán paksnál.
1: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
0: Magyar Péter hozzátette, a fenékküszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készenlétbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
1: A vízügyi szakemberek és a honvédség iderendelt erői már meg is kezdték a munkálatok, és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideiglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
0: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek.
2: Fox FM hírek.
0: Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István paksváros alpolgármestere, a Városházán a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldás, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
3: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívüli alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztómű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is, itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztómű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
0: Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
2: És most sporthírek a Paksefemen.
0: Az idei évben az atomfutás 14., a brutál atom 13. alkalommal kerül lebonyolításra Pakson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
4: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt módosítás. 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
0: Sikeresen szerepeltek a paksi eset tájfutói a Lengyelországban megrendezett szenior tájfutó világbajnokságon, adta hírül a PSE. A rangos nemzetközi sporteseményen a Paksi Egyesület több versenyzője is rajthoz állt, és közülük hárman bejutottak a legmagasabb szintet jelentő A-döntőbe. A paksi küldöttségből Böröci Ildikó nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, a népes és erős mezőnyben vívott küzdelemben végül a 20. helyen zárt kategóriájában. A szakosztály beszámolója szerint a magyar sportolók helytállása és az A-döntős szereplések méltó módon képviselték a paksi tájfutósportot a világbajnokságon. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 9 perc van, folytatjuk a Paks FM-en. Ebben az órában kötétlenül bármit játszok, elsősorban Regal Lilies, Chris Willis-től a Blue Heart jön, utána még egy jó pár szám, és elmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket a következő napokban, hetekben, illetve, hogy milyen időjárásra kell számítani itt a környékünkön.
2: És most egy újabb óra a Paks FM-en.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 15-én szombaton Bölcskén Richter hüllő és kisállat kiállítás lesz, a rendezvényházban 10 óra 30-tól. Szekszárdon augusztus 15-én 10 órától szezonnyitó ringató lesz családi program a Bődőteremben, a Babis Mihály Kulturális Központban. Augusztus 17-ig várják a pajtáska adományokat. Jó állapotú iskolatáskák, tanszerek, tolnafelszerelések. Hétköznapokon 8-tól 16 óra között a Szociális Központban Pakson az Ifjúság útja 4 alatt. Augusztus 19-én lesz a második Bagoly túra Simon tornyán. Az indulás a vártól 18 órától lesz. Augusztus 20-án jönnek a Szent István napok, így Kalocsán is megemlékeznek az államalapításról, több programmal várják a kilátogatókat. Szintúgy Pakson a Szent István napok 4 napos lesz, 18-án piknik mozi lesz, 19-én Tűzirák Tánc Egyesület lép fel, 20-án csütörtökön jön a Neoton Família sztárjai, illetve Meringer, 21-én pedig Daniel Fi és a Pornograszti színpadra lép, és még sokan mások izgalmas programokkal. Szekszárdon is ünneplik a Szent István napokat, több programmal, este pedig a Béla Király téren Attila Fia Társulat nagy koncert lesz 20 órától. Augusztus 22-én színház lesz Kalocsán, a Padlás félig mese, félig musical két részben. Kalocsán az Érsekkerti szabadtéri színpadon 20 órakor kezdődik az előadás.
0: Még több helyi program a paksefm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Pénteken sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még több felé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sok felé kísérik majd élénk széllökések, hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fokot mutatnak a hőmérők.
0: Most már képben vagy! Öltözünk!

0: elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Rengeteg szuper dallal találkozunk most hétvégén is, hiszen szombaton top 50, és a megszokott slágerek mellett azért jönnek majd olyan dalok is, amivel ritkábban találkozhatunk. A magyar dalok például nagyon jól szerepelnek manapság, Follow the Flow újdonság is lesz itt velünk, jön Furacsi, BLR és Szakács Geri, ez lesz a beszívó.

0: ugye ismeritek már. Ha nem, akkor érdemes rá odafigyelni. Ez is itt lesz velünk, innen szép felállni. Ez a dal cím. Ha pedig kíváncsiak vagytok a Top 50 további alakulására és a többi dalra, akkor tartsatok velem szombat délután 3 és 6 között.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

By Alex-től szólt a valamiben, 2023-ból szólt ez a sláger. Most pedig elérkeztünk a délután 2 órához. Én elköszönök, az elmúlt 4 órában Strasser Ábnert hallottátok. A holnapi nap folyamán ugyanígy 9-től 2 óráig én hozom a jó hangulatot. Tartsatok velem, most pedig 2-től 6-ig jön Balázs. Mindenkinek további szép napot és jó rádiózást. Sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be szerdán Radomir Uta, ügyvívővédelmi miniszter. Az Eger Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátette, a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldás, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni, és

0: új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
1: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívül alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenéküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenéküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
0: Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvószenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Fan Majorette csoport, emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, jurta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: klasszikussal indítom el a csütörtök délutánunkat itt a Paks FM-en. Aztán hozom a további jobbnál jobb dalokat, a kedvenceinket, amiket remélhetőleg ma is együtt fogunk hallgatni. Hászalai Balázs vagyok, tartsatok velem!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

című top 10-es Spotify dala után az elmúlt hónapok két legnagyobb virális slágerét szállító énekesnő, a kétszeres Grammy-díjas Tyler jelentkezett egy újdonsággal megint. Ezúttal a Grammy-re jelölt Celine Larsonnal közösen dolgozott a vadonatúj kislemezen, amely a Shaded It Again címet kapta, és amit most meghallgatunk.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Fogd se fel. Slágerek minden mennyiségben.

Európa melegszik a leggyorsabban. A klímaváltozás már a mindennapjaink része, a leggyorsabban melegedő kontinens pedig pont mi lettünk. Ez már a jelen valósága. A legfrissebb adatok szerint tavaly a kontinens szinte egészén átlag feletti hőmérsékleteket mértek, miközben hőhullámok, asszályok, erdőtüzek és tengeri hőrekordok is jelezték a változás mértékét. A gletszerek tovább zsugorodtak, sok folyóban lényegesen kevesebb a víz, a szélsőséges időjárás pedig egyre gyakrabban okoz károkat. Mindez nem csak a természetet érinti, hanem az élelmiszertermelést, az egészségünket, a mindennapi életünket. Jó hír ugyanakkor, hogy Európában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, talán így lesz majd ez hazánkban is a jövőben.

illetve kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata, készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz, neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veres Egy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításáig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte Putyin, írja az MTI. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat. Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunapart.

0: Balaton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-től Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti ifjúsági fúvószenekar, az Ördögszekér néptánc együttes, valamint a Le Fan Majorette csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, jurta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Az idei évben az atomfutás 14., a brutál atom 13. alkalommal kerül lebonyolításra Pakson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
2: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így azért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt a módosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
3: Eminem, Lady Gaga és Shakira, ezek az előadók érkeznek hozzánk szépen sorban, és hozzák a legnagyobb slágereiket. Folytatjuk a csütörtök délutáni kedvencekkel itt a Paks FM-en. Éhán Szalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
1: És most egy újabb

mindenkinek nevezett, a hazánkban hamarosan ismét fellépő DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató, mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül, milyen érzés az, amikor meglátunk valamit,

0: Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Pár nap és megnyílik Bölcskén a Richter hüllő és kisállat kiállítás. Egzotikus állatokat lehet felfedezni test közelből. Családoknak ajánljuk ezt az eseményt elsősorban. Augusztus 15, tehát az időpont Bölcskén a rendezvényházban. Pakson szeptemberben egy különleges zenés felolvasó színház lesz. Az irodalmi este Janikowski a felnőtt olvasók és örök gyerekek körében legnépszerűbb szövegeiből haladok majd felolvasások. Szász Enikő, Mária Darvas Kristóf, György Zoltán Dávid és Martinkovics Máté előadásában a Csengeiben szeptember 15-én lesz majd ez az esemény.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Lucas George, Michael Jackie került kalapács alá. Több mint 176 ezer fontért kelt el a zenész ikonikus Bird Jackie-je egy brit árverésen. A fekete színű cuccot az énekes a Faith című dal klipjében viselte még 87-ben, később aztán a turnén is feltűnt benne. A különleges ruhadarab eredetileg mindössze 290 fontba került, tehát ahhoz képest most jó drágán sikerült megszabadulni tőle. Egy rajongó szerezte meg, aki az Egyesült Királyságban fogja tartani a relikviát. A klip amúgy George Michael egyik legismertebb korszakát idézi, amikor a Wham után szóló előadóként is világsztárra.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenben.

0: jobban szól a Paks FM slágereivel.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: És most közlekedj velünk!
1: Nagy lesz a kavarodás Bonyhádon és a térségben, a Tarka Fesztivált rendezik meg, emiatt a Szabadság tér utcán, a belvárosban több mint 300 méter hosszan zárták le az utat. Kerülni kell, ezt táblák is jelzik majd egészen vasárnap délig. Az M6-oson a Bátaszik-Baja csomópontban a lehajtó ágat zárták fel a határ felé vezető oldalon. Itt is terelő utat jelöltek ki. A 65-ösön Tamási belterületén útszűkület lassítja az előrejutást, Paks belterületén pedig lassítanatok kell továbbra is a Kereszt utcában, táblák jelzik. Az útszéli tartozékok karbantartását és javítását a 6-oson, a Dunaföldvári út több szakaszán. Figyeljetek ezekre nagyon!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekör.

0: slágereivel. Paks FM. Összeköt. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Trump az iráni vezetés részéről az elmúlt napokban reagáló bejegyzésében megismételte állítását, miszerint Iránnak nem marad haditengerészete és légiereje, megmaradt katonáit pedig nem tudja kifizetni. Pakson tartott ülés szerdán a kormány, rendkívüli döntéseket hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Duna vízszintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán Paksnál.
5: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a paksi atom

0: erőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
1: Magyar Péter hozzátette, a fenékküszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készen létbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
0: A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
1: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
2: És most sporthírek a Paksetemen.
1: Sikeresen szerepeltek a paksi eset tájfutói a Lengyelországban megrendezett szenior tájfutó világbajnokságon, adta hírül a PSE. A rangos nemzetközi sporteseményen a paksi egyesület több versenyzője is rajthoz állt, és közülük hárman bejutottak a legmagasabb szintet jelentő A-döntőbe. A paksi küldöttségből Böröc Ildikó nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, a népes és erős mezőnyben vívott küzdelemben végül a 20. helyen zárt kategóriájában. A szakosztály beszámolója szerint a magyar sport helytállása és az A-döntős szereplések méltó módon képviselték a paksi tájfutó sportot a világbajnokságon.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
3: Sabrina Carpenter indítja a következő óránkat, de itt lesz Las Vegas Francis, Gabri Ponté és Tóth Abigail. Ugyancsak egy kedvencünket hozza. Én Hászalai Balázs vagyok, töltsétek velem az időt.
2: És most egy újabb óra

Kenyati és Rakoncai Viktor évek óta sikeres alkotópárosként bizonyítanak a hazai zenei életben, most pedig egy új hanggal bővítették csapatukat. A két előadó ezúttal a fiatal generáció egyik legnagyobb sztárjával, Marics Petivel dolgozott együtt a Tutoj Bello című dalban. A szerzemény lendületes és modern szám, amely a klasszikus érzelmességet ötvözi mai hangzással. A kollaboráció különlegessége, hogy bár magyar nyelvű, mégis olasz címet kapott. Az alkotók ezzel is az utóbbi időben őket inspiráló mediterrán életérzést kívánják megidézni.

igazi zenei utazásra hívja a hallgatókat Ringo Starr. Megjelent a legendás dobos új albuma, a Long Long Road. A lemez különlegessége, hogy olyan vendégek csatlakoztak hozzá, mint például Sheryl Crow vagy éppen Sam Vincent. A country ihletésű anyag nem véletlen. A sztár már liverpooli fiatal korában beleszeretett ebbe a hangzásba, most pedig egy egész albumot szentelt neki. A végeredmény egyszerre lett nosztalgikus és friss. A címadó dalhoz készült klip pedig személyes pillanatokat is felidéz, mintha Ringo saját életútján kalauzolná végig a közönséget.

Itt a Paks FM-en. Pontos változás jön a reptereken. Szerencsére nem most, hanem majd az év végétől. A Ryanair novembertől szigorítja az utas felvétel határidejét, melyből már nem 40, hanem 60 perccel indulás előtt le fogják zárni a becsekkolást és a podgyász feladási lehetőséget. A légitársaság szerint ezzel több idő marad majd a biztonsági ellenőrzésekre, és csökkenhet a legkésett járatok száma. Közben egyre több helyen vezetik be az önkiszolgáló csomagfeladást is, ami gyorsíthatja az indulás előtti folyamatokat. A lényeg, hogy aki repül, annak érdemes lesz majd még korábban kimennie sajnos a reptérre. A jó hír pedig az, hogy ez a nyárra még nem vonatkozik a Ryanair, csak novembertől vezeti be a szigorítást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Még több napsütés, még több naptej, és még több nyári sláger a Paks FM-en.
0: Paks FM.

0: Csak ez a Paks FM. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: számon.
1: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be szerdán Radomir Uta, ügyvívővédelmi miniszter. Az Eger Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátette, a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldás, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
4: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívüli alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési

0: Szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
1: Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Femme Majorett csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, jurta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: Ahó, megint a legfrissebb híreket követően már játszom is a csütörtök délutáni további kedvenceinket. A sort ezúttal Miley Cyrus nyitja, én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok a Paks FM-mel.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ismét egyre melegebb lesz, fokozódik a hőség, természetesen csapadék nem várható, sajnos ezügyben nem tudok jó hírekkel szolgálni. A forróságban pedig rendkívül erős lesz az UV-sugárzás, már holnap nagyon magas értékre kell számítani, úgyhogy védjétek a bőrötöket, amennyire csak lehet. Pénteken már a mainál is melegebbre, 32 fokos maximumra van kilátás, szombaton és vasárnap pedig akár a 35 Celsius fokot is elérhetjük a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

0: Enrique Iglesias szórakoztatott minket az előző percekben itt a Paks FM-en. Pajtáska, egy táskányi segítsége rászorulóknak. Ez a címe a Paksi Kistérségi Szociális Központi már harmadik alkalommal meghirdetett kezdeményezésének. Az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a tesi órákhoz pedig különböző felszereléseket gyűjtenek a rászoruló családoknak. 17-ig várják ezeket a felajánlásokat a szociális központban. Az intézmény prevenciós vezetőivel, Fodor Melindával beszélgetett erről Páti Katalin.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központ épületében, ahová lehet hozni azokat az eszközöket, tárgyakat, amikre meghirdettétek, iskola kezdésre segítséget nyújtana, ugye gyerekeknek, szülőknek. Nagyon széles a skála, a paletta, amit be lehet hozni, illetve amit vártok, és vajon meddig? Ez az, amiről kérdezem Fodor Melindát. Mit kell tudni tulajdonképpen erről a kis pajtáska programról?
3: A Pajtáska program, ez a Paks Kistérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben, a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Neveztük el a Pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a szociális központban nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig munkanapokon 8 és 16 óra között. Fontos, hogy ha használt dolgokat, tehát használt füzeteket vagy táskákat hozna be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá, és szívesen hordhat. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, a tollakra, a tolltartókra, a füzetekre, a tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni, amit 1-től 4. osztályig hordanak a gyerekek, tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplő ruhát, tehát fekete nadrágot, vagy fekete szoknyát, fehér inget, fekete cipőt, ahol az évnyitón meg tudnak jelenni a gyerekek, illetve fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
2: És hát amikor beszélgettünk, akkor említetted azt, hogy nem csak ilyenkor évelején nagyon hasznos ez a dolog, hanem évközben is. Amik megmaradnak, azokat fel tudjátok használni, mert hát évközben is történhet ilyen, hogy elszakad egy táska, vagy kinő a gyerek egy ünneplő ruhát, amit szintén évközben is tudnak használni. Tehát, hogy ezt a 17-ét annyira szorosan azért nem tartjátok, ugye?
3: Mindenképpen szerettünk volna egy határidőt szabni. Azért szerencsés az augusztus 17-en, mert utána még ki tudjuk osztani ugye a családoknak, de olyan is volt már, hogy szeptember elején érkeztek meg a kis csomagok, azokat eltesszük, és az évközben osztjuk ki, tehát nyilván betelnek a füzetek, ceruzák elkopnak, iskolatáskák elszakadnak, tehát ami tavaly nagyon sok adomány érkezett, hiszen a Paks 2 is első alkalommal csatlakozott hozzánk, és nagyon rengeteg táskát gyűjtöttek össze a Paks 2 dolgozói, azokat becsomagoltuk, eltettük, de most már azokból nincsen, hiszen évközben pont ez miatt, mert megrongálódott, vagy elhasználódott, hogy betelt a füzet, ki tudtuk osztani. Tehát aki úgy gondolja, hogy még nem végez így a szortírozással 17-ig, azért nyugodtan hozza be akár augusztus 31-én, vagy szeptember 1-én is a szociális központba, el fogjuk fogadni, és nagyon örülünk.

még nem készül nyugdíjba Sting. A Police legendás frontembere egy friss interjúban azt mondta, esze ágában sincs visszavonulni, mert egyszerűen szeret dolgozni. A 71 éves zenész jelenleg a Last Ship című musical körül tevékenykedik. Ennek nem csak zenéjét és dalszövegeit írta, hanem színészként is szerepel benne. A darabot saját gyermekkora és az angliai hajógyárak világa ihlette. Sting szerint a popkarrier fontos része az életének, de nem szeretné, ha kizárólag a fiatalkori sikerei határoznák meg. Ezért addig marad aktív, amíg csak képes rá.

Ennyi volt már a délutánunk. Lady Gaga felvételével kívánok nektek további nagy ujjú rádiózást, kellemes estét csütörtökre. Folytatást is töltsétek a Paks FM kedvenceivel. Én Hászalai Balázs vagyok, vigyázzatok magatokra!

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításáig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte Putyin, írja az MTI. Pakson tartott ülés szerdán a kormány, rendkívüli döntéseket hoztak a paksi atomerőművel, valamint a Dunavíz szintjével kapcsolatosan. Magyar Péter a meghozott döntésekről Facebook oldalára feltöltött videójában számolt be. A miniszterelnök elmondta, egy azonnali beruházás kezdődik a Dunán Paksnál.
3: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
2: Magyar Péter hozzátette, a fenékküszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készenlétbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
3: A vízügyi szakemberek és a honvédség ide rendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideiglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszíre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki, a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
2: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
2: Az idei évben az atomfutás 14., a brutálatom 13. alkalommal kerül lebonyolításra.

0: Jackson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
1: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt távmódosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy. 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Trump az iráni vezetés részéről az elmúlt napokban reagáló bejegyzésében megismételte állítását, miszerint Iránnak nem marad haditengerészete és légiereje, megmaradt katonáit pedig nem tudja kifizetni. Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Femme Majorette csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzi játék zárja. Egész nap íjászat, júrta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók. Az idei nyári szezonban már 5-5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastalajöbölben, Split közelében, írja az MTI horvát sajtóértesülések alapján. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt Kastály Luksicban, a Miljenko és Dobrila strandon. A teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22-e óta a Kastalajöbölben. A sajtóban közölt becslések szerint az állat körülbelül 70 kg-os lehet. Egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, bár az állatnak nincsenek fogai, rendkívül erős szarukávája és állkapcsa azonban zúzódást, véraláfutást, vágott sebeket és súlyosabb szövetkárosodást is okozhat, amely elfertőződhet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Sikeresen szerepeltek a paksi SE tájfutói a Lengyelországban megrendezett szenior tájfutó világbajnokságon, adta hírül a PSE. A rangos nemzetközi sporteseményen a paksi egyesület több versenyzője is rajthoz állt, és közülük hárman bejutottak a legmagasabb szintet jelentő A döntőbe. A paksi küldöttségből Böröc Ildikó nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, a népes és erős mezőnyben vívott küzdelemben végül a 20. helyen zárt kategóriájában. A szakosztály beszámolója szerint a magyar sportoló helytállása és az A-döntős szereplések méltó módon képviselték a paksi tájfutósportot a világbajnokságon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be szerdán Radu Miruta, ügyvívővédelmi miniszter. Az Eger Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint az atomerőmű műszaki bizottsága minden előírt lépést be fog tartani, hogy a reaktor leállítása biztonságos körülmények között történjen. Hozzátette, a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csaknem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első 700 megawattos blokkját július végén állították le. A kanadai Candu technológiával épült erőmű két blokkja együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldások, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
2: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívüli alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
1: Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Löfan Mazsoret csoport, emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Egész nap íjászat, jurta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

nevetést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élettőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Az atomerőművet érintő témával folytatjuk, ahogy ígértem. A tegnapi napon Magyar Péter miniszterelnök a Paksa kihelyezett kormányülésen bejelentette, hogy Dunai fenék küszöb építésébe kezdtek, és ezt a témát fogjuk többek között kivesézni az atomerőmű egykori vezérigazgatójával, Hanvas Istvánnal, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadtad.
2: És minden hallgatónak.
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye 2010 és 2018 között voltál az atomerőmű vezérigazgatója, előtte 2003-tól 2010-ig műszakilag igazgattad az atomerőművet, mint műszaki vezérigazgató helyettes, így nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Engedd meg, hogy azzal kezdjem, hogy az elmúlt hetekben figyelemmel kísérted-e a történéseket, a Duna alacsony vízállása miatt minden Paksról szólt, illetve a paksi atomerőműre fókuszált, a kormányzat is, és milyen érzéseid voltak?
2: Hát természetesen figyeltem az erőművet, megtehettem híreket, információkat, mindent követően aggódtam. Aggódtam az erőműért, hogy gyakorlatilag egy természeti, hát ha nem is katasztrófának mondanám, de egy olyan természeti folyamat zajlik le, ami a eddigi tendenciából teljesen kimegy, és egy olyan üzemállapotba kényszeríti az erőművet, ami megvisel mindenkit. Tehát mindenki aggódott, én is aggódtam, annak ellenére, hogy már 8 éve nyugdíjban vagyok. Aggódtam azért, hogy hogy fogják lekezelni az erőben ezt a műszakállapotot, a biztonságot elsődlegesnek tekintve. Másrészt, hogy fogja az ország lekezelni azt, hogy kiesik a erőmű. Harmadik pedig az, hogy lelkileg, hogy fogják azt megélni, hogy amiért van az erőmű, most már több mint 40 éven át, azt nem tudja csinálni, tehát nem tud áramot termelni. Az a másodlagos hatás, hogy ha teljesen le kell állni, annak milyen következményei vannak itt a régióra, ezzel ez a kérdés engem különösebben már nem zavart, szerencsére nyáron.
1: Igen. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert valóban van egy szituáció, van egy helyzet, amit az atomerőmű szakembereinek kezelni kell, és ahogy kiemeled, és te egész másképp tudsz erről beszélni, lévén, hogy ott dolgoztál több mint 40 évig, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkileg is kezelni kell ezt a helyzetet. Viszont nagyon sokan azzal foglalkoztak az elmúlt hetekben, nem csak újságírók, de Magyar Péter miniszterelnök és a kormány is, hogy az elmúlt mondjuk 40 évben miért nem született megoldás arra, hogyha van egy alacsony dunai vízállás, akkor hogyan tud az atomerőmű biztonságosan ugyanúgy vizet vételezni a Dunából. Ezzel kapcsolatban milyen emlékeid vannak? Volt erről szó, vagy soha nem volt arra felkészülve az atomerőmű, hogy ennyire alacsony vízállás legyen?
2: Természetesen erre fel volt készülve, de hadd kezdjem azzal, hogy az erőművet úgy tervezték, hogy az elmúlt 100 évben a statisztikai adatok alapján olyan mély vízszint, olyan alacsony vízszint nem volt, amire az erőművet tervezték. És mit ad Isten? 82-ben elindult a egyes blokk, 83-ban a Duna produkálta azt az alacsony vízszintet, hogy egy ilyen kényszerhelyzet alakult ki, amit akkor jól vagy rosszul, mindegy, sikeresen megoldottak. Azt követte egy átalakítás, ami lehetővé tette, hogy alacsonyabb vízszintnél is tovább biztonságosan működjön, mint az eredeti tervek ezt előírták volna, és úgy látszott végig, úgy látszott, hogy az a megoldás medermélyítés és a szívó rész lejjebb vitele megoldást jelentett. Eltelt akár több mint 40 év alatt természetesen figyelte az erőmű, hát erre megnevesítve szakemberek vannak, akik a Duna vizálásával, a Duna paramétereivel foglalkoznak, és lehetett látni azt, hogy tehát mint minden folyónál általában Dunánál is, a medermélyülés az egy tendencia. Amikor a klímaváltozásról elkezdtünk beszélni, és tényleg elkezdett szélsőséges időjárási körülmény is terhelni bennünket, akkortól kezdve azt is lehetett látni, hogy nem csak a meder mélyülése, tehát a meder fenék mélysége mutat monoton csökkenő folyamatot, hanem maga a szélsőség is alacsony, tehát az éves legalacsonyabb vízszint is. Ennek is van persze valamilyen tendenciája, statisztikai ingadozással, és ezeket természetesen figyeltük. Azt, hogy mind a Duna hőmérséket, mind pedig a vízszint okozhat gondot, ez például több olyan lehetőséget felvetett, amit meg lehetne csinálni. De ahhoz, hogy érdemben lépéseket tessünk, nyilván van olyan intézményeknek, vagy olyan tudományos, vagy hozzáértő cégek vizsgálatára volt szükség, mint például az Aquaprofi Kft., aki Európai Uniós támogatásból, uniós csatlakozást követően egy Duna hajózhatóságát célzó vizsgálatot végzett, és abból a vizsgálatból kijött egy komoly megoldás, konkrétan az, hogy Dunán körülbelül 3 vízlépcsővel meg lehetne oldani azt a problémát, ami nekünk konkrétan probléma, de a helyi, tehát a Duna környéki mezőgazdasági tevékenysége foglalkozók számára is probléma, a talajvízszint csökken, és a kutak kiszáradnak. Ez a probléma mind megoldható lett volna. Éppen ezért, de egyébként hozzáteszem, a Duna felső, Magyarország fölötti szakasza tele van duzzasztókkal, tehát nem egy eretnek gondolat volt ettől a Aquaprofit Kft-től, hogy ilyen javaslatot fogalmazott meg.
1: Azt értem, hogy ti, mint szakemberek, végeztetek ilyen vizsgálatokat, és ezek szerint még plusz szakértők bevonásával tanulmányok is születtek erre, de Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozza az elmúlt napokban, hogy az elmúlt évtizedekben a mindenkori kormányzat felelőssége, hogy nem történt meg az. Erről mi a véleménye?
2: Egyetértek ezzel természetesen, hiszen a Dunán bármilyen objektum megcsinálása, például zsilip megcsinálása, az kormányzati döntés nélkül nem megy, ugyanúgy, mint egy hídépítés. Tehát itt az, hogy például ez a fajsz volt nevesítve, mint optimális hely erre a duzzasztó megépítésre, ez az ötlet elkerült a kormány, hiszen a kormány megrendelésére készült ez a tanulmány, nem a paksatom, csak mi bevoltunk volna, mint érintettek, és az eredményre támaszkodva támogattuk nagyon azt, hogy a mi problémánkat, jövőben felmerülő vízszint problémánkat, ez biztonságosan megoldja, mellesleg a mezőgazdasági termelés gondjait is. Ezt akkor én akkor érintett országgyűlési képviselőnek mondtam.
1: Ez mikor volt körülbelül, akkor a fajszi vízlépcsőről szó volt?
2: Körülbelül 2007-8 körül. Uh-huh. És akkor eljuttattam itt a környékben lévő országgyűlési képviselővel ezt a javaslatot, azt a problémakört, hogy ez egy megoldás lenne a paksatom számára is, mellesleg még hozzátéve azt is, hogy ha már új blokkot építünk, ez egy kicsit későbbi ötlet volt már, akkor a felemelt és a Dunába visszaengedni fékező, tehát ilyen energiatörő gátakon keresztül a Dunába visszavezett víz egy részét át lehet vezetni egy csövön keresztül a túloldalra, a Duna-Tisza közén lévő csatornákat lehetne tölteni, mindenféle plusz energia befektetés nélkül. Ezt az ötletet az országgyűlési képviselő elvitte éppen Siófokon frakcióülést tartó Fidesz ülésére, ott visszajelzett, hogy ott érdemben megtárgyalták, de félve a Dunakörhöz hasonló Dunaféltő megmozdulásoktól, környezeti megmozdulásoktól levették a naprendőt. Tehát azt lehet mondani, hogy a kormányzat érdemben foglalkozott ezzel a kérdéssel, és tudatosan levette ezt a kérdést, és továbbra is éltünk azzal a fenyegetettséggel, vagy mondhatnám úgy is, hogy együtt kellett éljünk azzal, hogy monoton csökken a mederfenék mélysége és a szélsőséges alacsony vízszint. De azt hozzá kell tegyem, hogy ezt a tendenciát folyamatosan figyelve, azt azért meg tudtuk becsülni, hogy az üzemidő végéig, ami akkor 2032-37 volt, üzemidő végéig a tendencia alapján nem lesz esélyünk arra, hogy ilyennel találkozunk. Tehát annyira nem kellett aggódnunk, csak attól kellett félnünk, hogy szélsőségesen, tehát minden tendenciát jellemez egy valamilyen ingadozás. Tehát nem mindig ugyanaz a szám a trendvonal menti, hanem azért attól jelentősen is képes eltérni egy-egy valós helyzet. Hát most tulajdonképpen ezzel számolunk, tehát a tendenciát, a monoton csökkenő tendenciát tekintve most hirtelen a természet nagyon erősen kitér attól a várható értéktől, amit a tendenciák mutattak. Ha ezt valaki előre megmondja, akkor, hogy ebben az évben ez fog bekövetkezni, akkor az mágus és egyszerre szeretnék én olyan okos lenni, mint holnap.
1: Egyszerre proféta, igen.
2: Holnap bárki, aki ilyen esetben a családokban ő mindig szokott lenni, tehát általában az anyósra szokták mondani. Tehát ezt előre nem láttatta senki.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A fajszi vízlépcső esete, illetve lehetséges kivitelezése mellett mi a véleményed a mostani úgynevezett fenékküszöb kivitelezéséről, amely tegnap ugye elméletileg meg is kezdődött a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek közötti szakaszon?
2: Igen, többször hallgattam, meg lehetett, hogy mindenki hallhatta azt a bejelentést, amit a miniszterelnök úr tett, amiben benne van egy olyan mondat is, hogy a nukleáris biztonság érdekében arról a tervről letettünk, hogy a hidegvizes csatornát elzárjuk. Ez rendkívül fontos bejelentés, hiszen annál veszélyesebb megoldást hirtelen most ebben a helyzetben nem tudnánk elképzelni, és örülök annak, hogy a beavatkozási verzió közül ez ki lett húzva.
1: De el tudod nekünk ezt magyarázni? Mert egyébként ez nem feltétlenül érthető a hétköznapi ember számára, hogy mi az, hogy a hidegvizes csatornát elzárjuk, és miért van akkor, miért nincs nukleáris biztonság?
2: El tudom magyarázni, de komplexebb a kérdés ahhoz, hogy itt ebbe azért rövid időbe beleférjünk. De okay. Csak azt akkor...
1: De te örültél ennek,
2: hogy... Nagyon örült. Ha elzárjuk a hidegvizes csatornát, és szivatjuk a pótoljuk, nyomjuk be a vizet a hidegvizes csatornába, és így üzemeltetjük az atomüvet, akkor rendkívül módon ki vagyunk téve egy egyszeres hibának, konkrétan annak az egy hibának, hogy a gát kinyílik. Tehát valami természeti behatás, mint például Fukushimában, elvezet oda, hogy elveszítjük a végső hűtőközeget. Az a minden négy blokk megolvadásával járna, illetve az összes üzemelő blokk megolvadásával. Tehát rendkívül nagy következménye járó üzemzavarnak a, még akkor is a kis valószínűsége bekövetkező üzemzavarnak a esete állt volna fönt.
1: Ez azért érdekes, bocsáss meg, mert ugye az elmúlt hetekben Magyar Péter azt is hangsúlyozta, nyilván szakemberekkel kommunikálva, hogy végleges megoldás három mutatkozhatna az alacsony vízállás tekintetében a paksi atomerőmű számára. Szivattyú, valamiféle szivattyús lehetőség, ez az, amiről most beszélsz, ha jól értem, a vízlépcső vagy duzzasztó építése, illetve a hűtőtorony kivitelezése, amit állítólag egy nagyon-nagyon drága dolog. Mi, ez a három megoldás lett volna egyébként, vagy lenne?
2: Nem, a paksi atomerőmű egyes, akkor P1 esetén hűtőtorony építéséről már nincsen szó, az a paks 2-t érintő megoldás lehet. Örülök, hogy ilyeneket hallottam, mert ez azt jelenti, hogy van esély arra, hogy a Paks 2 megépítése mellett pozitív döntés születik majd. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát örülök annak, hogy ez a mondat a miniszterelnök úr szájából elhangzott, tehát nukleáris biztonság elsődlegességét szem előtt tartva hozták a döntést. Az, hogy fenékküszöb létrehozása, megépítése és ilyen gyors beavatkozása, annak megteremtése, ennél jobb döntést most, én úgy gondolom, hozni nem lehet. Tehát ezt mindenképpen azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban ez ad esélyt arra, hogy még ha tovább csökken a Duna vízszintje is, ami várható, nem kell majd esetleg a blokkot leállítani.
1: Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy 2018-ban vonultál nyugdíjba, mint vezérigazgató az atomerőműtől. Azóta megkeresnek téged többször, és kikérik a véleményedet? Akár ennek az ügynek a kapcsán is volt, aki felhívott?
2: Van rá példa. Nem mondom, hogy sűrű. De hát hál' Istennek békés, nyugodt működés zajlott, és műszaki problémák ritkán keresnek, de előfordul.
1: Megmondom, miért kérdezem, mert az utóbbi hetekben a lakosság és az újságírók részéről is kritikával illettük, többes számban kell beszéljek, többes szám első személyben Magyar Péter miniszterelnököt azzal kapcsolatban, hogy a paksi atomerőmű és a Duna alacsony vízállása kapcsán csak és kizárólag ő kommunikált. Egyetlen egy esetben Nagy László, műszaki vezérigazgató helyettes úr megszólalhatott rövid időre egy sajtótájékoztatón a paksi atomerőműben, de csak a miniszterelnök úr kommunikált, és valahogy úgy az újságírói szféra hiányolja a szakemberek megszólalását. De arra nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon nincs ezzel baj, ha Magyar Péter hallgat a szakemberekre. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy vajon akár a ti véleményetekre támaszkodva, atomerőműves szakemberek véleményére támaszkodva hozza-e a kormányzat a döntését. Reméljük, hogy igen.
2: Igen, de ez is egy folyamat, amit, ahogy én folyamatként látom, akkor így mondom, mert természetesen a 1983-as példát elővéve a nem szakembereknek azonnal beugrik a lehetőség, hogy akkor mi lenne, ha ugyanazt csinálnánk, elzárnánk a gátat, és akkor működtethetnénk a blokkok, a szivattyúból tudunk telepíteni a Dunára eleget. Tehát ez a gondolat természetes módon fölvenült, és amikor a Védelmi Bizottság ülésen, vagy a Védelmi Tanács ülésen, pontosan nem tudom a nevét, ennyire nem figyelem a politikát, akkor kezdtem el aggódni igazán, hogy hopp, a szakemberek véleményét nem kérdezi meg véletlenül ez a grémium, akkor itt akár rossz irányú döntések is születhetnek. Engem is megkérdeztek.
1: Jó, például a Csernobil, bocsánat, ahol egy politikai nyomás.
2: Ebben az időben megkérdeztek engem is, tehát, de hangsúlyozom, én nem vagyok szakember, vízügyi szakember meg különösen. Én 15 évig mondjuk úgymond erőmű irányításában elfelejtettem azt a szakmát, amit előtte nyilván ehhez kötődően, ezen a téren fizikusként végeztem, de azért a 15 év, meg plusz a 8 év nyugdíjazás azért a fejemet tompítja. Tehát én már nem érzem magam szakembernek, de visszaemlékez a teljes folyamatra, és magára arra döntési procedúrára, amit fontosnak és meghatározónak tartottam a pályám során, annak az volt a lényege, hogy a szakmát kell megkérdezni, mindenhez be kell készíteni a szükséges biztonság elemzés, és az alapján szabad dönteni. És örülök annak, hogy a Védelmi Tanács ezen a folyamaton végigment, és hallhattam a miniszterelnök úrtól egy markáns kijelentést arról, hogy a Paks hatalmi esetében bármilyen döntést csak a szakemberekre bevonásával szabad meghozni, és úgy fogunk meghozni. Így is történt. Uh-huh. Az, hogy keveset szólal meg a műszaki vezérigazgató helyettes, azért azt látni kell.
1: Vagy bármilyen szakember, bocsáss meg, hogy így fogalmazok, tehát nem csak Nagy László nyilatkozattételét hiányoljuk. Mi mindig örülünk, ha atomerőműves szakember szólal meg nyilván.
2: Igen, a hozzáértő valóban szakemberek megszólása azért hallható, mert az, hogy Attilát e tekintetben szakembernek tartom, de hagyd tegyem hozzá, hogy rajta kívül az összes szakember, belért a vízügyi szakemberek közül néhányat nem szakértőnek, hanem csak önmagát annak tituláló embernek tekintem. Nagyon sok ilyen megszólalás, ilyen mi akkor megmondtuk, vagy akkor már mi tudtuk, mondattal kezdődő riportokat hallottam, és utána telesüketségekkel azt igazolták, hogy a valós műszaki megoldáshoz mindenkinek az ilyen önjelölt szakértőnknek egy hiányzott csak, a nukleáris ismeret. Uh-huh. Tehát az a kockázat, amit ismerni kell, ami tanúságként, ezt az ismeretet tanúságként adta Csernobil, meg tanúságként adta a világnak a fukushimai eset.
1: Ugye Csernobil azért érdekes, mert ti az atomerőműves szakemberek mindig azt mondjátok, amikor megkérdezi egy laikus, hogy jaj, de hát mi van, hogyha lenne egy olyan robbanás az atomerőmben, mint a Paksiban, mint a Csernobiliban, és mindig elmondjátok, és ezt megtanultuk mi paksiak legalábbis, hogy azért nem lehet ugyanolyan robbanás, mert a Paksi atomerőmű nyomott vizes reaktor, illetve reaktorokat működtet, egészen más típusú atomerőmű, illetve atomreaktor volt a Csernobili. Ugyanakkor itt a Csernobilt felhozva gondolom, akkor arra gondolsz, hogy esetleg egy nem megfelelő politikai nyomás okozhat?
2: Tehát ha igazod van abban, hogy egy nyomott vizes reaktorunk van, teljesen más fizikai elve működik, nem akarom elismételni, amit elmúlt akárhány évben sokszor mondtunk, de ha a Csernobil példáját akarjuk elővenni, akkor szerencsére ez most nálunk már nincs, de az a egyik ismérv volt, hogy a politikai nyomás hatására cselekedtek a műszaki szakemberek, elnyomva a műszaki tudást és azokat a veszélyérzeteket, amelyek abban az időben végül is üzemzavarhoz vezettek. Ha Fukushimát hozom fel példaként, akkor nem csak az analógia, hogy ott a végső hűtőközeget vesztették el, tehát a vizet, hanem ott meg a japán ember azon mentalitását, mely szerint a főnöke tévedhetetlen, ebben való meggyőződése. Tehát ha a főnöke kér valamit, akkor azt meg kell tennie, nem pedig a saját tudása az, ami végül is meghatározta volna, amit cselekednie kell, hanem meg kellett várni a tulajdonos és a főnöki döntés. Nem akarok én ebbe belemenni, mert...
1: De a lényeg az, hogy ezekből, ahogy mondod, ezekből a példákból mindig le kell vonni a tanulságot, és újra a szemük
2: igen,
1: előtt kell, hogy legyen.
2: De ha Fukushimát hozom, akkor csak azt akarom hangsúlyozni, amit az előbb is mondtam, hogyha egy sima, egyszerű gát, ami elzárja a hidegvíz csatornát, arra alapoznánk a további üzemelést, és azt oldanánk meg, akkor az egy mindent meg lehet oldani, lehet új vízkivételt építeni, csak mindent átgondoltan, megtervezetten. ha ezt így csinálnánk, csak úgy hirtelen elzárnánk a hidegvíz csatornát, akkor megnőne annak az esélye, hogy egy Fukushimahoz hasonló baj következik be.
1: Fél percünk maradt. Mi az, amit szívesen elmondanál még ezzel az üggyel kapcsolatban?
2: Hát tulajdonképpen az elején mondtam, hogy az is izgatott, hogy a erőműves dolgozók hogy élik ezt meg. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen végigvitték, független attól, hogy a lelki teher volt rajtuk, azt a műszaki feladatsort, ami ezzel járt, megcsinálták, készek, baj nem múlt el, tehát a veszély nem múlt el, készek arra, hogy ezt profi módon továbbra is csinálják, és szurkolok nekik.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Lehet, hogy a következő hetekben még invitálnánk, mint szakembert, mint szakértőt.
2: Nem vagyok szakember, de szívesen beszélek olyat, amiről még emlékszek szakemberként.
1: Oké, tehát 2003 és 2010 között az egész atomerőművet műszakilag is vezetted, hiszen műszaki vezérigazgató helyettes voltál 2010-től 18-ig vezérigazgató. Hanvas István volt a vendégem, egy élmény volt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt vagyunk a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon Madocsán, és ugye egy koncertetek volt Benned szól a dal címmel, ami egy nagyon különleges zenei koncepció. Kérlek, mesélj egy kicsit a Paks FM hallgatóinak erről, hogy hogyan alakult ki, és mi a célotok ezzel?
2: Hát a célunk nyilván az, hogy örömet szerezzünk a közönségnek, és hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk a koncerteken. A koncepció, ha ezt szabad ennek nevezni, hiszen itt azért mélyebb érzelmek is vannak a produkció születésével kapcsolatban, hogy amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy az Omega nem fog játszani, akkor előre elhatároztam, voltak éppen már tulajdonképpen belépésemkor 1994-ben, hogyha egyszer valamilyen oknál fogva az Omega már nem tart igényt többet a szolgálataimra, akkor a saját szólópályámat fogom folytatni, amelyet 88-ban kezdtem el a Gitármánia című lemezzel, és hát ugye az Omegához 94-ben csatlakoztam, én tudtam, hogy mi azért nem vagyunk teljesen egy generáció, tehát elképzelhető volt ez a tragédia is, ami ugye 2020 követően sújtotta a zenekart, és a szólópályámra visszakanyarodva az Omegában töltött idők tiszteletére, illetve az emlékekre való tisztelettel gondoltuk ki azt a menedzsmenttel, Trunkos Andrással, aki az Omega menedzsere is volt, és most ezt a produkciót is ő menedzseli, illetve producereli, hogy egy olyan műsort szeretnénk csinálni, ahol úgymond a saját dalok mellett, vagy akár klasszikus dalok mellett, de Schatzper kb. Mindig felerész Omega nótákat fogunk játszani, és egyenesen vezetett tovább a gondolat ahhoz, hogy azokra a helyszínekre menjünk először vissza, ahol az Omegával az Oratórium című produkciót csináltuk, azaz templomokba, szakrális helyszínekre, imaházakba, és elsősorban persze itt Magyarországon. Úgyhogy 2023-ban, amikor úgymond visszatértem a szólópályámra, akkor már rögtön az első előadásokat úgy szerveztük, hogy azokat a szakrális helyszíneket kerestük föl ajánlatunkkal, ahol az Omegával már felléptünk, és nagyon nagy öröm, megtiszteltetés, hogy mindenhol szeretettel fogadtak minket, és bár erről a menedzsmentet kellene megkérdezni, de azt gondolom, hogy mindenhova visszajutottunk, ahol az Omegával Oratóriumot játszottunk, sőt, számos további helyszín is felfedezésre került, úgyhogy az a terv, ami bennem Mekiék elhunytát követően megérlelődött, hogy amennyire az én erőmből, úgymond felkészültségemből telik, az Omega emlékét szeretném tovább ápolni, illetve az Omega zenét tovább vinni.
1: És a Fúvós Napok Fesztivállal ez a közreműködés, együttműködés, ez hogy jött?
2: Kovács Zalán László és kedves felesége, egyébként Kovács Dudás Klára a zenekarunkhoz csatlakozott ez év júniusában, ami óriási megtiszteltetés és öröm, mert ennek a Benned szól a dal koncepciónak az egyik alapköve az, hogy crossover produkciót képzeltünk el, azaz szerettük volna a klasszikus zenét, ahogy ez a mai koncerten is bizonyításra került, a klasszikus zenét, a rock zenét, az Omega zenét ötvözni, és így Zalánék csatlakozása nem csak hogy zeneileg, azaz a zenekar színvonalát emelve, hiszen fantasztikus művészekről van szó, ugye Klára azon felül, hogy fantasztikusan citerázik a zeneművészeti főiskola tanára, Zalán nemzetközileg elismert fantasztikus tuba virtuóz, tehát hogy az ő csatlakozásukkal nem csak a zenei dolgok emelkedtek, hanem a hangzás, illetve egyáltalán a látvány is erősödni tudott. Nem titkolt tervünk, hogy esetleg lesznek olyan koncertek, amikor további hangszerek is csatlakoznak majd hozzánk, de ez az alapzenekar, és mivel Zalán a fesztivál igazgatója, így megtisztelt minket azzal, hogy elhívott, illetve hát másik kapcsolat az, hogy én a zeneművészeti szakközépiskolába, illetve a zeneművészeti főiskolán egy tanszakra jártam a fúvósokkal, mert valami jogból kifolyólag a gitár, klasszikus gitár, meg a fúvós tanszak az együtt volt, pedig szerintem elég távol van a két hangszercsoport egymástól, de borzasztó hálás vagyok a sorsnak, mert így a konzis és a főiskolás évek még csodálatosabbra sikerültek, hiszen rengeteg részfúvós barátom lett, és el kell, hogy mondjam, hogy remek szórakoztató társaságnak tartom a fúvósokat, Aranycsillag mindegyik, és zeneileg is nagyon egyezett az ízlésünk, ők szerették a gitárzenét, én szerettem a fúvószenét, kiváló big bandje volt a főiskolánknak, amire büszke voltam, úgyhogy ezért is örültem nagyon Zalán fölkérésének, mert most megint végre részfúvósok között, és fúvósok között lehettem, és lehetek.
1: Hogy állt össze a ma este repertoárja? Kicsit mesélj kérlek arról, hogy milyen klasszikus zeneszerzőktől vettetek elő műveket, és hát emellett milyen omega slágerek hangzottak el?
2: A teljesség igénye nélkül, ugye a klasszikus zeneszerzők névsora kronológiai sorrendben Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni, ugye az Adagio-val, illetve Antonio Vivaldi. Az omega dalokat igyekeztük úgy összeválogatni, hogy egészen a 60-as évektől még a 2018-as lemezről is játszottunk, tehát hogy amennyire egy ilyen nevezzük így rövid műsorban, mert hát ez nem az volt, csak hát az Omegának annyi fantasztikus lágere van, hogy nagyon nehéz volt ugye az Omega nótákat így összeállítani, de mondom, törekedtünk arra, hogy a régi csibészektől egészen a 2018-as Immigrant Identity dalig, ami ugye volt egyszer egy Vadkelet lemezen jelent meg, több korszakot is felöleljünk, de természetesen nem maradhatott ki a Gamma Police, vagy a Fekete Pillangó Én elmegyek.
1: Az, most én ezt közönség füllel mondom, ugye azokat a klasszikus darabokat választottátok klasszikus zeneszerzőktől, amit azt gondolom, hogy tényleg mindenki ismert, tehát nagyon közönségbarát volt a repertoár ebből a szempontból is, az omega dalokról nem is beszélve. Ez cél is volt, hogy olyan dalokat szólaltassatok meg zenekari formációban, ami eljut a közönség lelkéig, vagy a füléig is egyben, mert hogy megérinti, ismeri őket.
2: Természetesen, de azt hiszem, hogy ez ugyanakkor minden koncert műsor összeállításánál célja az előadónak, hogy megfelelő mértékben legyenek ismert, még ismertebb, vagy esetleg akár talán kevésbé ismert dalok is, hiszen azért persze, hogy az Albinoni Adagio, vagy a Johann Sebastian D-dur R, ugye hát ezek, hogy is mondjam, csak slágerek, de azért elhangzott kantáta részlet, Jesus, Joy of Man's Desiring, ami azért nem, hogy is mondjam, csak a turista csalogató klasszikus repertoárba tartozik, vagy akár mondhatnám Antonio Vivaldi mandolin koncertójának két tételét is, amit szerintem nem biztos, hogy a fesztivál közönségének minden tagja ismer, de úgy vettem észre, hogy ennek ellenére ugyanolyan sikert arattak, mint a slágerek.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Múlt hétvégén szombaton nagy meccs volt Budapesten, a Groupama Arénában a Real Madrid csapata érkezett és a Ferencvárossal játszott felkészülési, tehát barátságos mérkőzést. Vajon milyen volt pályára lépni a világ leghíresebb, és egyébként jelenleg a hivatalos adatok szerint a legértékesebb csapata ellen? Erről fogunk a következőkben beszélgetni azzal a futballistával, aki ugyan jelenleg a Fradi játékosa, de előtte 2019-től ez év februárjáig a Paksi FC-ben játszott, és ez alatt többször járt itt nálunk a stúdióban, a Messenger vonal túlsó végén Osvát Attila. Szia, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
2: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mindenekelőtt engedd meg, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy.
2: Köszönöm, minden rendben, hál' Isten, egészséges vagyok, mindenki rendben van, szuper.
1: Oké, eltelt pár nap a mérkőzés óta, hát mesélj nekünk kérlek, hadd kezdjem azzal, hogy gyerekként, amikor elkezdtél futballozni, és rólad azért elég korán kiderült, hogy nagyon jól fogsz focizni, gondoltad volna, hogy egyszer a világ legértékesebb klubja ellen fogsz játszani?
2: Hát a gyerekként nyilván álmodozik az ember azért, hogy ki kell, hol szeretne játszani. Nyilván kicsit távolinak tűnt ez a dolog, még egészen talán két hónappal ezelőttig is, hiszen oké, hogy az Európa Ligába szerepelünk a Fradival, de mégsem a Real Madriddel lejátszunk. Úgyhogy örültem neki, mikor lekötötték ezt a barátságos mérkőzést. Természetesen egy jó és nagy élmény volt játszani a Real Madrid ellen. Tisztességes helytállás volt a cél, azt úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk, úgyhogy egy kiváló élményt szereztem magamnak, és remélhetőleg a családomnak is, hogy ez a mérkőzés megtörtént.
1: Igen, hát hogyha valaki nem tudna róla, bár nem hiszem, hogy van ilyen ember jelen pillanatban Magyarországon, de ugye egy 2-1-es végeredménnyel, ugye a Real Madrid javára zárult a mérkőzés, és én azt gondolom egyébként, hogy óriási eufória volt a magyar szurkolók számára, hogy nem maradt gól nélkül a Fradi, már mint gólszerzés nélkül. Tehát azért ez egy, így nagyon jó volt a meccs. Nem is tudom, melyik, talán a HVG így fogalmazott, hogy ez egy nyertes-vesztes meccs volt.
2: Igen, mi is egyetértettünk ezzel. Fontos volt, meg egy jó dolog volt, hogy tudtunk itt hazai pályán gólt szerezni. Nyilván ezzel a szurkolóknak is örömet okozni, akik azért jöttek ki, hogy esetleg hát, ha betalálunk, és tudnak látni egy jó meccset, de azért a stadion nagy része, a B közepet leszámítva úgy gondolom azért inkább a Real Madridra volt kíváncsi, de a szurkolótáborunk, azok az emberek, akik ott a B közébe szurkolnak, ők ezen a mérkőzésen is folyamatosan nekünk szurkoltak, minket buzdítottak, ránk voltak kíváncsiak, úgyhogy ezt innen is nagyon köszönjük nekik.
1: Igen, ez egy külön érdekesség, ugye, hogy vannak biztos fradi szurkolók, akik egyébként nagy spanyol foci rajongók, és akkor itt ilyenkor mi a helyzet? Egyértelmű volt, óriási érdeklődés volt a mérkőzés iránt. Egyébként voltak is ilyen hangok, hogy miért a Groupama Arénába tették a mérkőzést, ahol mondjuk elfér 22 ezer ember, a Puskás Arénában meg elfért volna 66 ezer. Erről tudsz egyébként valamit?
2: Igen, vannak ilyen fél információim, hogy ott a Puskás Arénába, ott a stadionnak a gyepét azt hiszem, hogy felújítják éppen, vagy valami hasonló dolog állhat ott a háttérben, és ezért nem tudtunk ott játszani, pedig nyilván szerettünk volna mi is ott játszani, mármint, hogy lehet, hogy ez is terve volt a klubnál, de ez állhatott valószínűleg a háttérben. Mondom, 100%-os információt nem tudok, ez csak egy ilyen fél információ, de hogyha tudhattunk volna játszani a Puskásba, akkor valószínűleg ott lett volna a mérkőzés.
1: Na, oké, akkor beszélgessünk a Real Madridról. Belülről nézve, miben más egyébként mondjuk a Real Madrid játékosainak mondjuk a játék sebessége, mint amit a hazai bajnokságban megszoktatok?
2: Hát úgy gondolom, amikor ritmus váltanak, akkor azért olyan tempóban tudnak játszani, meg közlekedni, egy érintőben játszani, ami nem megszokott itthon. Most játsszuk az Európa Liga meccseket, de azért ott is azért van különbség a Real Madridhoz képest természetesen, hogy ezekben a ritmus váltásokban azért ők jók, erősek, labdabiztosak. Úgyhogy hát igen, amint tempót váltottak, aztól onnantól kezdve elkezdtek egy magasabb fokozaton játszani, akkor azt nehéz volt kontrollálni. De én úgy gondolom, hogy egy éles tétmeccsen azért jobban játszottak volna a Real Madrid ellenünk, de ez nekik egy felkészülési mérkőzés volt, nekünk ugye a szezon közben egy jó gyakorlás volt, vagy egy jó edzés volt, hogy felkészüljünk a jövőre. De úgy gondolom, hogy ha eljöttek volna még a legnagyobb sztárok, ugye akik a világbajnoksággal játszottak, akkor nyilván egy még jobb csapat találtak volna fel, de nyilván nem vagyunk telhetetlenek, és örülünk neki, hogy tudtunk velük játszani.
1: Igen, erről majd még beszélünk, hogy a csapat hogy nézett ki, mert a spanyol csapat, de visszatérve a tempóváltásra, mikor eszközölték a tempóváltást? Tehát pontosan meg tudtátok mondani, és érzékeltétek, hogy hányadik perctől?
2: Hát így kimondottan nem lehet így a perceket érzékelni, hanem így meccsen belül, amikor volt, amikor kicsit lassították a játékot, amikor csak járatták a labdát, és nem feltétlen akartak annyira támadni. Aztán egy ritmusváltás volt ott a középpályán, ott volt a Kamavinga, Valverde, Arda Güler hármas, ők azért magasabb tempóra váltottak, akkor azért előre tudtak juttatni a labdát, és eljutottak lövésekig. Úgyhogy ez ilyen periódusokba jött ez, hogy éppen mikor mit játszottak, mennyire voltak türelmesek, mennyire akartak támadni. Úgyhogy amikor támadni szerettek volna, akkor nyilván megvoltak a lehetőségeik, de azt mondom, hogy egészen jól játszottunk.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Mi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni, jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatának záró szakaszát. Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításáig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte Putyin, írja az MTI. Dunaföldváron idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Szent István napot a Dunaparton, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A programok augusztus 19-én szerdán este 8 órakor a Szenvedélyes Nők című magyar vígjáték kertmozi vetítéssel kezdődnek, majd 10 órától Kovács Alíz fellépése várja a látogatókat a rakpart teraszán. Augusztus 20-án csütörtökön reggel 9 órakor ünnepi szentmisével indul a nap a Barátok templomában, amit 10 órától a Szent István szobornál megrendezett ünnepi műsor, kenyérmegáldás és koszorúzás követ. Szintén 9 órakor kezdődik a Halfesztivál is. Délelőtt 10:30-tól Csondor Kata ad interaktív koncertet, délben pedig a hajók és csónakok megáldására kerül sor. A délutáni órákban fellép a Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar, az Ördögszekér Néptánc Együttes, valamint a Le Femme Majorette csoport. Emellett a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület HAP partival várja az érdeklődőket. 5 órától Vastag Csaba ad kis koncertet, 6 órától helikopteres bemutatót tartanak, este 7 órától pedig a KFT együttes lép majd színpadra. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Egész nap íjászat, júrta, vásár, valamint gyermekprogramok és vidámpark várja a kilátogatókat. További részletek a földvárikultúra.hu weboldalon találhatók. Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos ügyeletet. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Az idei évben az atomfutás 14., a brutál atom 13. alkalommal kerül lebonyolításra Pakson szeptember 12-én. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be, mondta a rádiónknak Farsankókai Flóra szervező.
2: A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt módosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy. 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vízen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
1: Paks FM. Összeköt.

0: éjszaka.
1: Azok a város, még ébrá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a Hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani, írja az MTI. Az elnök internetes közösségi oldalán szerdán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet.

0: építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. Ahogy az ismert, a tartósan alacsony dunai vízállás óriási károkat okoz a magyar költségvetésnek és gazdaságnak. Ezért azonnal megvalósítható megoldást kellett találnunk. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
1: Magyar Péter hozzátette, a fenékküszöbön túl még kettő darab, egyenként 80 méter hosszúságú bárkát is készenlétbe helyeznek, melyeket szükség esetén irányított módon elsüllyesztenek. Ezek az intézkedések az ismét igen gyorsan apadó Duna vízszintjét hivatottak megemelni. Magyar Péter szerdai videós beszámolójában elmondta, a munkálatokat azonnal megkezdték a szakemberek.
0: A vízügyi szakemberek és a honvédség iderendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését. A műtárgy tervezését Magyarország legjobb mérnökei vállalták magukra a Budapesti Műszaki Egyetem bevonásával. A védelmi és kivitelezési munkálatok koordinálásával és irányításával Kádár Pál tábornokot, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjét bíztam meg. Ma este Paksra érkezik az ideiglenes megoldáshoz szükséges egyik 80 méteres bárka Bohácsról, és holnap már a második is itt lesz. A szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Napi 24 órás munkavégzést rendeltünk el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához a honvédelmi miniszter. A fenékküszöb elkészülte után alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a dunai vízszintet. Ugyanakkor egy esetleges későbbi árvíz idején ez semmilyen veszélyt nem jelent majd.
1: A miniszterelnök elmondta, a dunai fenékküszöb kiépítése, valamint a bárkák mintegy 6 milliárd forintos költséget jelentenek. Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én szerdán Barnabás István, Paksváros alpolgármestere, a Városházán a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormány a megváltozott körülmények között vizsgálja felül a Paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldások, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
2: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a Paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívüli alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a Paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztó mű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is, itt valahol Paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni, nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztó mű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát.
1: Nyári igazgatási szünet lesz a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 17-e és 19-e között. Ebben az időszakban Kajdacson és Pálfán is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben tartanak telefonos

0: ügyeletelt. A megszokott ügyfélfogadási rend szerint legközelebb augusztus 24-én hétfőn várják majd a lakosokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.
2: Till we fall. They say we got no future at all.

0: összeköt. Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz? Készen állsz?

0: Rádió Szegedet.
1: Rádió Szeged.
2: Összekötve.
3: Szevasztok, hey!

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsat. Box.